0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. We shouldn't have left you without a dope beat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli ülést tart a parlament, kevés véradó van nyáron, megvannak az aratás első adatai, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Aktívak a honatyák, jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden hét előterjesztésről tárgyalhatnak a képviselők, egyebek mellett az alaptörvény módosításáról vitázhatnak, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhetnek egészségügyi és adózási törvénymódosítások, a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, valamint az, hogy a terrorelhárítási központ és a parlamenti őrség a rendőrséghez kerüljön. Önkénteseket várnak. Nyári véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt időszak szélsőséges időjárása miatt kevesebben nyújtották a karjukat, ezért a következő napokban minden segítségre szükség van. Naponta csak nem 1800 véradó kellene ahhoz, hogy a kórházakban minden műtéthez és életmentő beavatkozáshoz elegendő vérkészítmény legyen. Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások itthon. A szélsőséges időjárást okolják a gazdálkodók, akik a munkálatokat a jövő hét végére befejezik. Az őszi búza betakarítása körülbelül 60%-on áll a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben, a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Felmelegedés kezdődik, felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. A Balaton víz hőmérséklete 22 fok. Az Adriai tenger valamivel melegebb, Pulánál 27, Splitnél 25 fokos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. Új mászófal segíti a gyermekek terápiáját. Összefogással mentettek meg egy gólyafiókát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell kezdeni, mondta Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
3: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európát fog érinteni a következő 7-10 napban.
1: Új mászófalat adtak át a gyermekpszichiátriai osztályon, közölte a Szolnoki Hetényi Géza Kórház. A fejlesztést az osztály újranyitásának 3. évfordulóján avatták fel. Az eszköz nem csak a mozgásfejlesztést szolgálja, hanem a terápiás munkát is segíti. A mászás javítja a figyelmet, a koncentrációt, a szem-kéz koordinációt és a probléma megoldó képességet, miközben növeli a gyermekek önbizalmát. Is. A módszer többek között ADHD, tanulási nehézségek, szorongás és depresszív tünetek esetén is hasznos lehet. Amint egy 4 millió forintos fejlesztés összefogással valósult meg. Az osztályon évente körülbelül 500 gyermek fejlesztéséről gondoskodnak. Megnyílt az Akikért a zene szól című fotó és relikvia kiállítása szolnoki Abba Novák Agóra kulturális központban. Közösségi oldalukon számoltak be róla, hogy a tárlat az idén elhunyt helyi zenészek, Holló János a Magvető együttes gitárosa, Zambó Ernő a Trim együttes dobosa és Zajac József a Reunion Rock zenekar basszus gitárosa előtt tiszteleg. A megnyitón felidézték munkásságukat és szó esett a készülő szolnoki rock történeti könyvről is. Az eseményt élő zenei műsor is kísérte, a kiállítás létrehozója pedig személyesen mutatta be a tárlatot az érdeklődőknek. A kiállítás július 15-éig látogatható. A Cibakházi Tiszaholták partján látogatóközpont és szabadidőpark építését tervezi az önkormányzat. A szoljon.hu megtudta, szeretnék vonzóbbá tenni a területet a kirándulók, a horgászok és a családok számára. A tervek szerint a jelenlegi épületet elbontják, helyére új fogadóépület készül rendezvényteremmel, kiállítótérrel, játszószobával és büfével. A fejlesztés részeként vízi sétány stégek és a vízhez vezető lépcsők is épülnének, emellett a meglévő szabadidőparkot is felújítanák. A beruházás egy önkormányzati tulajdonú telken valósulhat meg. Megváltozik a nyitvatartása nyári időszakban a szolnoki könyvtárokban. Honlapjukon tudatták, hogy a Versegi Ferenc és a Hild Viktor könyvtár júliusban és augusztusban szombatonként zárva tart, emellett több hetes nyári szünetet is tartanak. A Versegi Ferenc könyvtár augusztus 3-a és 24-e között lesz zárva, a Hild Viktor könyvtár pedig július 13-a és augusztus 1-e között. A Szandaszőlősi Fiók könyvtár július 27-től augusztus 9-ig, a Kertvárosi, Pletykafalui és Tallinnvárosrészi Fiók könyvtárak pedig augusztus teljes hónapjában nem fogadják az olvasókat. Az intézmények a nyári szünet után a megszokott rendszerint nyitnak ki. Megmentettek egy bajba került gólyafiókát Fegyverneken, írja a szoljon.hu. A madár lábára zsinek tekeredett, amely elszorította a lábát, ezért nem tudott mozogni a fészekben. A gólyafióka megmentéséért a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai, a helyiek, az áramszolgáltató és egy kamionmentő cég fogott össze. A vezetékeket a biztonság érdekében ideiglenesen feszültségmentesítették, majd darús autóval kimentették a fiókát a fészekből. A lábára tekeredett zsineget eltávolították, ezután pedig a Hortobágyi Madárkórházba szállították, ahol az őszi vonulásig gondoskodnak róla. A férfi kosárlabda Európa Kupa következő idényének főtábláján szerepelhet az NHS szolnoki olajbányász. A magyar bajnoki ezüstérmes csapat alanyi jogon jutott a 24 együttesből álló főmezőnybe. A szolnokiak az előző szezonban a Bajnokok Ligájában szerepeltek. Az Európa Kupa mezőnye a selejtezőből továbbjutó 6 csapattal, valamint a Bajnokok Ligája selejtezőjében búcsúzó együttesekkel válik teljessé. Strandröplabda költözik a fővárosba. Jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A 4 napos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
4: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, tekból asztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
1: Napok óta a valaha mért legalacsonyabb vízállás közelében van a Tisza Szolnoknál, írja a szoljon.hu. A folyó vízszintje már elérte a mínusz 301 cm, ami megegyezik a negatív rekorddal, amelyet tavaly július 7-én mértek. Az előrejelzések szerint a következő napokban sem várható jelentős változás, ezért akár új rekordalacsony vízállás is kialakulhat. A tartósan alacsony vízszint miatt a Tisza medre egyre nagyobb területen láthatóvá válik Szolnoknál. Ma derűs, csapadékmentes idő várható térségünkben, pénteken is folytatódik a napsütés, csak kevés gomoly felhő lehet az égen. Többfelé lehet élénk a szél, csapadék viszont csak az ország északi részén lehet. Nappal 26-29 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk, éjjelre felfrissül a levegő, 12-15 fok lehet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, mondhatnám azt, hogy péntek ablakában csütörtökül, és ordít csütörtökül, mert hogy július 9-e van, csütörtök, és kezdünk természetesen a legjobb zenékkel az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata, a kezdés pedig Justin Timberlake-é. Ez a Like I Love You.
0: Best FM, a legjobb zenék.
6: Best FM. something about you. The way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az UMC és a How Bizarre. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan hozom a mai napról az érdekességeket, meg természetesen a témákat is elárulom, hogy mivel foglalkozunk a mai nap reggelén. Addig is jönnek a legjobb zenék. Itt lesz például velem még Sasha Dala. Itt lesz velem még például Sasha Dala, az I Feel Lonely, a folytatás pedig a Black Eyed Peas-é. Ez a Don't Punk With Your Heart.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Sasha és az I Feel Lonely. Szép reggelt kívánok mindenkinek, július 9-e van, csütörtök, a névnaposok a Lukréciák, a születésnaposok között pedig Tom Hanks, kétszeres Oscar-díjas amerikai színészt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon Johnny Tarzan Weissmuller először a világon egy percen belül úszta le a 100 méter gyorsot, és természetesen témákkal is készültem a mai nap reggelére, hamarosan elárulom, hogy mik lesznek ezek, most viszont egy rövid szünetet tartunk, utána pedig szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Kellis és a Trick Me érkezik majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szemléletváltás a szúnyoggyérítésben. Új mászófal a gyermekpszichiátriai osztályon. Európa Kupa főtáblán a szolnoki olajbányász. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek. Egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Új mászófalat adtak át a gyermekpszichiátriai osztályon, közölte a szolnoki Hetényi Géza kórház. A fejlesztést az osztály újranyitásának harmadik évfordulóján avatták fel. Az eszköz nem csak a mozgásfejlesztést szolgálja, hanem a terápiás munkát is segíti. A mászás javítja a figyelmet, a koncentrációt, a szemkész koordinációt és a probléma megoldó képességet, miközben növeli a gyermekek önbizalmát is. A módszer többek között ADHD, tanulási nehézségek, szorongás és depresszív tünetek esetén is hasznos lehet. Amint egy 4 millió forintos fejlesztés összefogással valósult meg. Az osztályon évente körülbelül 500 gyermek fejlesztéséről gondoskodnak. A férfi kosárlabda Európa Kupa következő idényének főtábláján szerepelhet az NHS szolnoki olajbányász. A magyar bajnoki ezüstérmes csapat alanyi jogon jutott a 24 együttesből álló főmezőnybe. A szolnokiak az előző szezonban a bajnokok ligájában szerepeltek. Az Európa Kupa mezőnye a selejtezőből továbbjutó 6 csapattal, valamint a bajnokok ligája selejtezőjében búcsúzó együttesekkel válik teljessé. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de az átvonuló front után kiegyensúlyozottabb időjárásra van kilátás. A nappali hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat, ami kellemes nyári meleget jelent. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Super Stereo és a Bent a neved az elmúlt 2,5 percben velük ébredhettünk. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után egy humanoid robot érkezik, aki meghódította az egyik vulkánt, és hogy mi a következő lépés, hogy a humanoid robotokat hogy tudják majd használni az ilyen felfedezéseknél, expedícióknál, ez is ki fog derülni majd akkor a következő órába. 8 óra után a farmer nadrágok történetéről érkezik egy apró történet, és kiderül, hogy a kicsi zsebnek mi is a szerepe, ami itt az oldalán van. Aztán 9 óra után pedig a sportrovatba látogatunk el, ugyanis a Ferencváros kerete megvan, és a mai napon játsza az első Európai Liga selejtezőt. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Most a 90-es években repülünk el a White Town-nal, szól a Your Woman, itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, aztán 7 óra után pedig a nap első témáját hozom el, a reggel első témáját. Egy humanoid robot érkezik, aki meghódította az egyik vulkánt, és hát ilyen expedíciókra fogják őt használni, de hogy miért, az is kiderül, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Avril Lavigne és a Complicated.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. But come on. Hey Martinez, you ready girl?
2: Come on. Let's do this game.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ismét van esély a hőségre. Emlékkiállítás a szolnoki zenészek tiszteletére. Új látogatóközpont épülhet. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 9-e van, csütörtök. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: Megnyílt az Akikért a zene szól című fotó és relikvia kiállítás a szolnoki Abba Novák Agora Kulturális Központban. Közösségi oldalukon számoltak be róla, hogy a tárlat az idén elhunyt helyi zenészek, Holló János, a Magvető Együttes gitárosa, Zámbó Ernő, a Trim Együttes dobosa és Zajac József, a Reunion Rock zenekar basszusgitárosa előtt tiszteleg. A megnyitón felidézték munkásságukat, és szó esett a készülő szolnoki rocktörténeti könyvről is. Az eseményt élő zenei műsor is kísérte, a kiállítás létrehozója pedig személyesen mutatta be a tárlatot az érdeklődőknek. A kiállítás július 15-ig látogatható. A cibakházi Tiszaholták partján látogatóközpont és szabadidőpark építését tervezi az önkormányzat. A szoljon.hu megtudta, szeretnék vonzóbbá tenni a területet a kirándulók, a horgászok és a családok számára. A tervek szerint a jelenlegi épületet elbontják, helyére új fogadóépület készül rendezvényteremmel, kiállítótérrel, játszószobával és büfével. A fejlesztés részeként vízisétány, stégek és a vízhez vezető lépcsők is épülnének. Emellett a meglévő szabadidőparkot is felújítanák. A beruházás egy önkormányzati tulajdonú telken valósulhat meg. Stabilabb nyári idő körvonalazódik környékünkön, miközben a hőmérséklet ismét lassú emelkedésnek indulhat. A meteorológiai előrejelzések alapján a délutáni órákban többnyire 28 és 31 fok közötti értékek várhatók. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet. A melegedő levegő miatt helyenként továbbra is kialakulhatnak nyári záporok és zivatarok, elsősorban a délutáni órákban.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy humanoid robot meghódította az egyik vulkánt, és hogy mire fogják még használni az expedíciók során ezt a robotot, ki fog derülni. És természetesen a legjobb zenéket is hozom a mikrofonnál, Horváth Zoltán. Hori, július 9-e van, csütörtök, elmúlt hét, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Sikén és Brian Adams közösével indulunk.

Best FM a legjobb zenék egy egyedülálló expedíciót hajtott végre, egy Pemba névre keresztelt humanoid robot, amely sikeresen megmászta az ecuadori Chimborazo vulkán 1600 méteres csúcsát. 16 óra alatt tette egyébként mindezt, és teljesen önállóan haladt, és mindössze a legmeredekebb, legnehezebb szakaszokon szorult emberi beavatkozásra. Kamerákkal van felszerelve, meg szenzorokkal, és rögzíti a területet, és ezáltal lehet egy kicsit majd elemezni azt. Adatokat gyűjt, kutatást és mentést tud majd végezni, és a környezet megtisztítására is fogják majd használni. A fejlesztés sikeres vulkánmászás után folytatódik. A jövőbeli tervek között szerepel a robotok napenergiával történő működése, valamint a műholdas hálózatok integrálása a kommunikációban. A mérnökök végső célja egy tökéletes, autonóm időjárás tényezőkkel és a legdurvább terepviszonyokkal szemben is ellenálló robot, amely egy napon akár a Monteverest csúcsát is képes lesz meghódítani. A technológiában szerintem most már nincsen határ, ezt kijelenthetjük, nálunk pedig a nosztalgiázásból nincsen hiány, ugyanis a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan majd a For the Coast és az Ain't Sunshine, na meg most Avril Lavigne és a Complicated, szóval itt a legjobb zenék között a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Ákos és a kegyetlen szerelem. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 9-e van csütörtök, a névnaposok a Lukréciák, a születésnaposok között pedig a kétszeres Oscar-díjas amerikai színészt Tom Hanks-et köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel hamarosan folytatom, hogy jól induljon a reggel. Egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem a TLC csapata, a No Scrubs.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Strandröplabda a fővárosban. Változó nyitvatartás a szolnoki könyvtárakban. Összefogással mentettek meg egy gólyafiókát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Strandröplabda költözik a fővárosba. Jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négy napos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással. Mondta a rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
2: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, tekból asztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
1: Megváltozik a nyitvatartás a nyári időszakban a szolnoki könyvtárakban. Honlapjukon tudatták, hogy a Versegi Ferenc és a Hild Viktor könyvtár júliusban és augusztusban szombatonként zárva tart. Emellett több hetes nyári szünetet is tartanak. A Versegi Ferenc könyvtár augusztus 3-a és 24-e között lesz zárva, a Hild Viktor könyvtár pedig július 13-a és augusztus 1-e között. A Szandaszőlősi Fiók könyvtár július 27-től augusztus 9-éig, a Kertvárosi, Pletykafalui és Tallinn városrészi fiók könyvtárak pedig augusztus teljes hónapjában nem fogadják az olvasókat. Az intézmények a nyári szünet után a megszokott rend szerint nyitnak majd ki. Megmentettek egy bajba került gólyafiókát fegyverneken, írja a szoljon.hu. A madár lábára zsinek tekeredett, amely elszorította a lábát, ezért nem tudott mozogni a fészekben. A gólyafióka megmentéséért a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai, a helyiek, az áramszolgáltató és egy kamionmentő cég fogott össze. A vezetékeket a biztonság érdekében ideiglenesen feszültségmentesítették, majd darus autóval kiemelték a fiókát a fészekből. A lábára tekeredett zsineget eltávolították, ezután pedig a Hortobágyi Madárkórházba szállították, ahol az őszi vonulásig gondoskodnak róla. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de az átvonuló front után kiegyensúlyozottabb időjárásra van kilátás. A nappali hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat, ami kellemes nyári meleget jelent. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Fábián Juli és Zoo Hacker közösen Like a Child. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan folytatjuk majd a témáinkkal, 8 óra után itt lesz velem a Farmer Nadrágok kis zsebének története, aztán 9 óra után pedig a sportrovatban nem másról lesz szó, mint a Ferencvárosról, hisz indul az Európa Liga selejtező sorozata a Fradi számára, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, például itt lesz velem hamarosan Nelly Furtado és az I'm Like a Bird, most viszont Petsz Small felvételét indítom, ez a Feel Good, itt a Best Time.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken!
2: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
3: 8 óra lesz, friss hírek, információk, aztán pedig érkezik a Farmer nadrágok kis zsebének története, és természetesen a legjobb zenéket is hozom a következő órába az ébredés és a napindítás mellé. A Simply Red már biztos, hogy itt lesz velem, a Starszal érkezik majd az együttes.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren július 11-én szombaton 17 órától görög táncázal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. Besenyszögi Városnap a Fecskeyüki sportpályán július 17-én pénteken este MC Haver és Teknővel, szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, este 9:30-kor kezdődik majd a Kowalski meg a Vega koncertje. A legendás Abba és Bonnie M slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésűs Nelly és Ladinek Judit előadásában augusztus 2-án vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Stand-up Comedy Holiday Szolnokon a Tiszapart moziban augusztus 6-án csütörtökön 18:30-tól Rednecki Marcsival, Orosz Gyurival és Lorán Barnabással.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Szolnokot korábban a magyar felhőkarcolók városának is illették, mivel az Ady Endre út 16 emeletes épülete mellett két 18 lakott emelettel rendelkező torony is található a Várkonyi téren és a Városmajor úton. No meg persze ott a vas

0: Útállomásnál a 24 emeletes, igazság szerint 22 lakóemelete és egy 23. emelete van az 1975-ben átadott épületnek. A toronyház Magyarország legmagasabb lakóépülete 81 méter magassággal. Ez időtájt a 70-es évek elején már kezdett körvonalazódni az új vasútállomás, és nekiláttak a József Attila lakótelep, valamint a Pelikán szálloda építésének is. Mindez a város 900. születésének napjához kapcsolódott. A torony azóta is az az épület, amelyet a Szolnokra érkező először meglát.
1: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Szemléletváltás a szúnyoggyérítésben. Új mászófal a gyermekpszichiátriai osztályon. Európa Kupa főtáblán a szolnoki olajbányász. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
3: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek. Egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
2: Új mászófalat adtak át a gyermekpszichiátriai osztályon, közölte a szolnoki Hetényi Géza kórház. A fejlesztést az osztály újranyitásának harmadik évfordulóján avatták fel. Az eszköz nem csak a mozgásfejlesztést szolgálja, hanem a terápiás munkát is segíti. A mászás javítja a figyelmet, a koncentrációt, a szemkész koordinációt és a probléma megoldó képességet, miközben növeli a gyermekek önbizalmát is. A módszer többek között ADHD, tanulási nehézségek, szorongás és depresszív tünetek esetén is hasznos lehet. A mintegy 4 millió forintos fejlesztés összefogással valósult meg. Az osztályon évente körülbelül 500 gyermek fejlesztéséről gondoskodnak. A férfi kosárlabda Európa Kupa következő idényének főtábláján szerepelhet az NHS szolnoki olajbányász. A magyar bajnoki ezüstérmes csapat alanyi jogon jutott a 24 együttesből álló főmezőnybe. A szolnokiak az előző szezonban a bajnokok ligájában szerepeltek. Az Európa Kupa mezőnye a selejtezőből továbbjutó 6 csapattal, valamint a bajnokok ligája selejtezőjében búcsúzó együttesekkel válik teljessé. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de az átvonuló front után kiegyensúlyozottabb időjárásra van kilátás. A nappali hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat, ami kellemes nyári meleget jelent. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori péntek ablakában csütörtökül, és ordít csütörtökül, ugyanis július 9-e van csütörtök, és ebben az órában a farmer nadrágokon lévő kis zsebnek jön a története, és persze a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Király Viktorral indulunk, ez a szóló!
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, egy kicsit a farmer nadrágokkal foglalkozunk, és jön egy dilemma, hogy mire is való az az első zseb feletti apró kis rekesz, kicsi zseb. Bár a modern korban rágógumi apró pénz vagy öngyújtó tárolására használják leginkább, egy 150 éves múltra vezethető vissza az eredeti funkciója, és nagyon más volt. A korai darabokban a mai formatervezéstől eltérően csupán 4 zsebben rendelkeztek a nadrágok, egy a nadrág hátulján és 3 az elején, beleértve azt a nagyon pici zsebet, aminek a funkciója már akkor is ki volt használva, és az eredeti dizájn részét is képezte. Nem másra használták, mint a biztonságos tárolásra, a zsebóráknak. A 19. század végén az Egyesült Államokban rendkívül népszerűek voltak a zsebórák, a munkások, a bányászok és a konvojok is használták ezt a kiegészítőt, a zsebórát, úgyhogy emiatt lett oda varva ez a pici kis zseb, bele tudják csúsztatni, és ne legyen összetörve, karcolva, vagy ne hagyják el ebből a zsebből, mert ez szorosan oda tartotta. Úgyhogy ez a pici kis dolog, így a farmerről és a pici zsebről, mindenki szerintem gondolkozott róla, hogy az mire is való, hát tessék, itt van a válasz. Okosabbak lettünk, úgyhogy elengedjük ezt a sztorit, jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a sava meg a borsa, ugyanis a Salt and Pepper-t hozom majd a suppal, a folytatás pedig arról szól, hogy Rómát se egy nap alatt építettük fel, úgyhogy türelmet kívánok mindenkinek a reggeli autózáshoz, majd beírunk a munkahelyre. Nélkülünk úgyse kezdődik el.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Honey Beats és a Kavarog, mi pedig kavargunk a mai napba bőven-bőven előre, ugyanis mindjárt 8:30 lesz, de azt hagyd mondjam el, hogy július 9-e van csütörtök, és természetesen a Lukréciák a névnaposok, a születésnaposok között pedig a kétszeres Oscar díjas színész Tom Hanks-et köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Folytatom majd hamarosan a legjobb zenékkel, csak egy kicsi szünet jön, a hírek után meg itt lesz velem rögtön majd az Ace of Base és a Life is a Flower.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ismét van esély a hőségre. Emlékkiállítás a szolnoki zenészek tiszteletére. Új látogatóközpont épülhet. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 9-e van, csütörtök. Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európa fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: Megnyílt az Akikért a zene szól című fotó és relikvia kiállítás a szolnoki Abanovák Agora Kulturális Központban. Közösségi oldalukon számoltak be róla, hogy a tárlat az idén elhunyt helyi zenészek, Holló János, a Magvető Együttes gitárosa, Zámbó Ernő, a Trim Együttes dobosa és Zajac József, a Reunion Rock zenekar basszusgitárosa előtt tiszteleg. A megnyitón felidézték munkásságukat, és szó esett a készülő szolnoki rocktörténeti könyvről is. Az eseményt élő zenei műsor is kísérte, a kiállítás létrehozója pedig személyesen mutatta be a tárlatot az érdeklődőknek. A kiállítás július 15-ig látogatható. A cibakházi Tiszaholták partján látogatóközpont és szabadidőpark építését tervezi az önkormányzat. A szoljon.hu megtudta, szeretnék vonzóbbá tenni a területet a kirándulók, a horgászok és a családok számára. A tervek szerint a jelenlegi épületet elbontják, helyére új fogadóépület készül rendezvényteremmel, kiállítótérrel, játszószobával és büfével. A fejlesztés részeként vízisétány, stégek és a vízhez vezető lépcsők is épülnének. Emellett a meglévő szabadidőparkot is felújítanák. A beruházás egy önkormányzati tulajdonú telken valósulhat meg. Stabilabb nyári idő körvonalazódik környékünkön, miközben a hőmérséklet ismét lassú emelkedésnek indulhat. A meteorológiai előrejelzések alapján a délutáni órákban többnyire 28 és 31 fok közötti értékek várhatók. A napsütés mellett időnként megnövekedhet a gomoly felhőzet. A melegedő levegő miatt helyenként továbbra is kialakulhatnak nyári záporok és zivatarok, elsősorban a délutáni órákban.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, Michael Bublé és az I Believe You után annyit hagy áruljak el, hogy a sportrovatban mi fog történni a következő órában. Az Európa Ligai selejtező sorozat indul, és a Ferencváros is szerepel benne, úgyhogy a Fradiról lesz szó, hogy hogy áll neki ennek a szezonnak, meg természetesen a legjobb zenék is szólnak. Ebbe az órába is van még bőven hátra időnk, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem Nelly és a Ride With Me, na meg most Robbie Williams, ez a No Regrets, itt a Best End.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a sportrovat következik, ugyanis indul az Európai Liga selejtező sorozata a mai napon, és a Ferencváros bizony szerepel benne, úgyhogy megnézzük, hogy mi újság a Fradi házatáján, hogy állnak neki ennek a szezonnak, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az Ébredés és a napindítás mellé, ezek szólnak majd túlnyomó többségben. Itt lesz velem Whitney Houston és a My Love Is Your Love majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
2: Az Orci család egyike Magyarország legrégebbi nemesi családjának, melynek eredete az Árpádok idejéig vezethető vissza. Orci István 20 évig volt Jászkun kapitány. 1721-ben az erdélyi lázadás leverésének jutalmául a Nádortól Újszász pusztát kapta. 1736-ban, bár a család tulajdonában volt Újszász puszta, mégis csupán 100 év múlva költözött ide Orci György, aki felépítette a klasszicista stílusú kastélyt 1830 körül. A II. Világháború alatt német katonai kórházként működött a kastély. 44 őszén az épületet bombatámadás érte, azonban nagyobb kár mégsem esett rajta. Az államosítás és a felújítást követően a szociális otthon 1960. június 22-én nyitotta meg kapuit.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
2: A híres középkori zarándokút mintájára alakult meg hazánkban a magyar zarándokút, amelynek a dabasi Szent Jakab sétány is a része. A dabasi tanösvény nevét idősebb Szent Jakab apostolról kapta, aki többek között a spanyolok és a zarándokok védőszentje. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tartották. A magyar zarándokút hasonlóan, de magyar szent helyekre érintve Esztergomból indul Mária Gyüdre, közben érintve Dabast és az itteni sétányt, amelyet a Duna-Tisza csatorna és a Duna-Völgyi főcsatorna találkozásánál hoztak létre a családok nagy örömére. A 1,5-2 kilométer hosszú cölöpökre épített tanösvényt sétálóhidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki. Utóbbiról mesés 360 fokos panorámat árul elénk.
1: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Strandröplabda a fővárosban. Változó nyitvatartás a szolnoki könyvtárakban. Összefogással mentettek meg egy gólyafiókát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Strandröplabda költözik a fővárosba. Jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négynapos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással. Mondta a rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
4: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az európai

0: szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandöklabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen felállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, tekból asztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
1: Megváltozik a nyitvatartás a nyári időszakban a szolnoki könyvtárakban. Honlapjukon tudatták, hogy a Versegi Ferenc és a Hild Viktor könyvtár júliusban és augusztusban szombatonként zárva tart. Emellett több hetes nyári szünetet is tartanak. A Versegi Ferenc könyvtár augusztus 3-a és 24-e között lesz zárva, a Hild Viktor könyvtár pedig július 13-a és augusztus 1-e között. A Szandaszőlősi Fiók könyvtár július 27-től augusztus 9-ig, a kertvárosi, plegykafalui és Tallinn városrészi fiók könyvtárak pedig augusztus teljes hónapjában nem fogadják az olvasókat. Az intézmények a nyári szünet után a megszokott rend szerint nyitnak majd ki. Megmentettek egy bajba került gólyafiókát fegyverneken, írja a szoljon.hu. A madár lábára zsinek tekeredett, amely elszorította a lábát, ezért nem tudott mozogni a fészekben. A gólyafióka megmentéséért a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai, a helyiek, az áramszolgáltató és egy kamionmentő cég fogott össze. A vezetékeket a biztonság érdekében ideiglenesen feszültségmentesítették, majd darus autóval kiemelték a fiókát a fészekből. A lábára tekeredett zsineget eltávolították, ezután pedig a Hortobágyi Madárkórházba szállították, ahol az őszi vonulásig gondoskodnak róla. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de az átvonuló front után kiegyensúlyozottabb időjárásra van kilátás. A nappali hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat, ami kellemes nyári meleget jelent. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És 9 óra után mindig egy kicsi sport, és a mai napon az Európa Liga selejtező sorozat indulásával foglalkozunk, ugyanis a Fradi is szerepel benne, és pályára is fog lépni a mai napon, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Július 9-e van csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, a kezdés pedig Jerry Halliwell-é. Ez a Mi Chico Latino.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Geszti Péter és Péter Fibori közöse, a Beléd szerettem, ez van, és a sportrovat következik, amiben a Fradit házatájékára látogatunk el, ugyanis mai napon kezdetét veszi az Európa Liga selejtező sorozata, és ott bizony a Fradinak helyet kell állnia, és az első ellenfél meg is van, a szerb Vojvodina ellen kell majd pályára lépni. Az első mérkőzés ma ott van Újvidéken, aztán a második mérkőzést tartják majd egy héttel később 20:15-kor, egyébként a mai meccs majd este 20 órakor látható, és bizony-bizony a Fradinál megérkezett az új edző, úgyhogy ez egy újdonság lesz, majd, hogy hogyan fog szerepelni a magyar csapatkapitány, és hát arról nem is beszélve, hogy rengeteg érkező van, és rengeteg távozó, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez a csapat hogyan lesz összerakva. Mai napon minden esetre szurkolunk nekik is, mint ahogy az Etónak is, akik a BL sorozatban mutathatják meg, hogy mit tudnak, csak hát túl kell lenni a selejtezőn ott nekik is. Na mindegy. Szóval ennyit a sportról, jöjjenek a legjobb zenék. Érkezik Amy Winehouse hamarosan, a folytatás viszont a Backstreet Boys-é. Ez a We Have Got It Going On, itt a Besten. Yeah.

Best FM a legjobb zenék, Jack Redditch és a No Matter után érkezik az a Sean Paul, aki nemrégiben egy hatalmas nagy koncertet tolt itt Budapesten, és hát zseniális volt. Most is olyan energiái vannak, mint egyébként amilyen régen is, úgyhogy most az oldalán ott van Beyoncé is, és meghallgatjuk a Baby Boy-t itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek az infók, friss hírek, utána pedig természetesen folytatjuk, átlépünk a délelőttbe, és a legjobb zenéket azért hozom, hogy jól teljen a munkaidői csütörtökön is. Itt lesz velem a következő órában hangulatfelelősként Britney Spears, a Crazy-vel érkezik majd a Csajszín.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvezőbb áron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
0: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Barbra Streisand.

0: FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren július 11-én szombaton 17 órától görög táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. Besenyszögi Városnap a Fecskeyüki sportpályán július 17-én pénteken este MC Haver és Teknővel, szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, este 9:30-kor kezdődik majd a Kowalski meg a Vega koncertje. A legendás Abba és Bonnie M slágerek csendülnek fel Détár Enikő, Fésűs Neli és Ladinek Judit előadásában augusztus 2-án vasárnap 19 órától Jászberényben a szabadtéri színpadon. Stand-up Comedy Holiday szolnokon a Tiszapart moziban augusztus 6-án csütörtökön 18:30-tól Rednecki Marcsival, Orosz Gyurival és Lorán Barnabással.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
2: A hajózás egykoron a legfontosabb áruszállítási forma volt Magyarországon. Még nem volt vasút sem. A hajózás a sodrás irányában egyszerű volt, ám a sodrással ellentétesen csak ló vagy emberi vontatással tudták azt megoldani. Első Ferenc császár 1813-ban hajózási szabadalmat helyezett kilátásba annak a részére, aki használható gőzhajót mutat be. A Tiszán már a 19. század elején megjelentek a gőzhajók, ám a folyó szabályozásának hiánya miatt nem terjedtek el. Széchenyi István 1846-ban egy népszerűsítő hajóútba kezdett, a 36 lóerős Pannóniával. 1846. július 16-án ért Szegedre, majd 19-én 11:30-kor Szolnokra, ahol több ezer érdeklődő fogadta és csodálta a gőzöst.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Szemléletváltás a szúnyoggyérítésben. Új mászófal a gyermekpszichiátriai osztályon. Európa Kupa főtáblán a szolnoki olajbányász. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
4: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy

0: Ugye egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Új mászófalat adtak át a gyermekpszichiátriai osztályon, közölte a Szolnoki Hetényi Géza Kórház. A fejlesztést az osztály újranyitásának harmadik évfordulóján avatták fel. Az eszköz nem csak a mozgásfejlesztést szolgálja, hanem a terápiás munkát is segíti. A mászás javítja a figyelmet, a koncentrációt, a szem-kéz koordinációt és a probléma megoldó képességet, miközben növeli a gyermekek önbizalmát is. A módszer többek között ADHD, tanulási nehézségek, szorongás és depresszív tünetek esetén is hasznos lehet. A mintegy 4 millió forintos fejlesztés összefogással valósult meg. Az osztályon évente körülbelül 500 gyermek fejlesztéséről gondoskodnak. A férfi kosárlabda Európa-kupa következő idényének főtábláján szerepelhet az NHS Szolnoki Olajbányász. A magyar bajnoki ezüstérmes csapat alanyi jogon jutott a 24 együttesből álló főmezőnybe. A szolnokiak az előző szezonban a Bajnokok Ligájában szerepeltek. Az Európa-kupa mezőnye a selejtezőből továbbjutó 6 csapattal, valamint a Bajnokok Ligája selejtezőjében búcsúzó együttesekkel válik teljessé. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de az átvonuló front után kiegyensúlyozottabb időjárásra van kilátás. A nappali hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat, ami kellemes nyári meleget jelent. A napsütésé marad a főszerep, de időnként gomoly felhők is képződhetnek. Előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de ezek várhatóan csak kisebb területeket érintenek és gyorsan elvonulnak.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, együtt töltjük a munkaidőt, így július 9-én csütörtökön. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori és a legjobb zenék gondoskodnak a hangulatunkról. Itt lesz például velem Britney Spears a Crazy-vel, meg a Sugar Babes Overload-ja is szól. A kezdés pedig segélyéké, ez az It Wasn't Me, rádiózzunk együtt délig.
2: Best

még megismer. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Wave és Marsalkó Dávid közöse, a Valaki mondta. Szép napot kívánok mindenkinek, július 9-e van csütörtök, a névnaposok a Lukréciák, a születésnaposok között pedig kétszeres Oscar-díjas amerikai színész Tom Hanks-et köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, hogy a munka jól teljen. Itt lesz például velem Britney Spears és a Crazy hamarosan, a folytatás viszont a Top Ezé, ez a New Millennium, itt a Besten. What is fact?

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a KLF, most egy rövid szünet következik, aztán érkezik Justin Timberlake, nem akárkivel az oldalán, a pop divájával, Madonnával, és szól majd a 4 Minutes, rövidesen a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb csapásokat mért az amerikai légierő Iránra. Interaktív azbesztérképet indított a Greenpeace, hideg rekordot hozott a hajnal. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Továbbra sincs béke, fellángoltak a harcok Irán és az Egyesült Államok között. Az amerikai légierő újabb csapásokat hajtott végre. Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért felelős irányítási törzse közölte, hogy a művelet Donald Trump amerikai elnök utasítására indult. Válaszul arra, hogy Irán hajókat támadott a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok 80 iráni célpontra csapott le. Interaktív azbeszttérképet indított a Greenpeace. Ezen keresztül a lakosok bejelenthetik azokat a hazai, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbeszt-szennyezésre gyanakszanak. A bejelentéshez fényképet, laboreredményt kell csatolni. Az igazolt szennyezésekkel folyamatosan frissül a térkép, melyen a hatóságok által már dokumentált és mentesített területeket is jelölik. A kezdeményezéssel átláthatóbbá tennék a szennyezések helyzetét és az érintettek tájékozódását, valamint felhívják a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A Greenpeace sürgeti az országos intézkedési terv közzétételét. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a NAV tájékoztatása szerint nem okozott problémát, a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon.

0: a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
1: Megdőlt a napi hajnali hidegrekord. A borsodi Szikszón mindössze 3,9 Celsius fokot mértek ma hajnalban. Ezzel egy 64 éves csákvári csúcs került múlt időbe. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható, hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Még ki kell bírni ezt az egy órát, az ebéd szünetig, de itt vannak a legjobb zenék, amik gyorsan elpörgetik majd az időt, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik jól az idő, na erről gondoskodtam. Itt lesz például velem Gloria Estefan, na meg a Jamiroquai is hozza majd a kéntett hitet, a kezdés pedig a csajok kedvence, Taylor Swift, jön a You Belong With Me.
2: Estefan.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a New Level Empire és a Groove House közöse, a Miért lettél más, és a folytatásban visszarepülünk a 90-es évek világába, méghozzá egy funky buliba látogatunk el, és aki a segítségünkre lesz ebbe, az nem más, mint CG Louise, ez az R to the A, most itt a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Soapy B, Hawkins és a Right Beside You. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 9-e van csütörtök, a születésnaposok között a kétszeres Oscar-díjas amerikai színészt köszönhetem, Tom Hanks-et, a névnaposok pedig a Lukréciák. Isten értesse őket, a legjobb zenékkel pedig érkezek. Van még hátra ebből az órából, bár most egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem Mark Anthony és az I Need to Know.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Lady Gaga. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Majoros Rita toppant be ide a stúdióba, és ő hozza a legjobb zenéket este 6 óráig. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy legközelebb holnap reggel ébredünk majd itt a Besten. Most

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magyarország növeli védelmi kiadásait, ma még lehet cserélni a szakok sorrendjét a Felviben, körültekintően előzzük a mezőgazdasági gépeket. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter megismételte azt is, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Jelezte, a csúcson Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Gyásznapot hirdettek az ukrajnai Odesszában, miután az orosz hadsereg éjjeli légitámadásaiban 4 meghaltak és 6 ember megsérült. Herszonban 1 ember vesztette életét, és 5 civil, köztük mentősök sebesültek meg. A támadásokban civil létesítmények, kereskedelmi egységek és benzinkutak rongálódtak meg. Tegnap ukrán drónok egy oroszországi olajszivattyú állomásra mértek csapást 1500 kilométerre a határtól. Ma még lehet változtatni a választott szakok sorrendjén az e-felvételiben, erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, emlékeztetett az oktatási hivatal. Az egyetemre, főiskolára készülők szintén máig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan június 23-án este hirdetik ki. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napokban a szélsőséges időjárás miatt kevesebb volt az önkéntes, ezért minden segítségre szükség van. Ahhoz, hogy a kórházakban az összes műtéthez, életmentő beavatkozáshoz legyen elég vérkészítmény, naponta csaknem 1800 véradóra lenne szükség. Több a mezőgazdasági gép az utakon. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság arról ír, hogy a gyorsforgalmú utakon ideális esetben nincsenek ilyen gépek, de a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon gyakoriak. A munkagépek lassan haladnak, ezért torlódhat mögöttük a forgalom, csak jól belátható útszakaszon körültekintően nagy oldaltávolságot tartva előzzük meg őket. Mezőgazdasági járművel bárhol lehet közlekedni, ahol azt nem tiltja a KRESZ. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható, hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás csütörtököt kívánok mindenkinek, szép délutánt, én Majoros Rita vagyok, remélem, hogy a mai délutánt is együtt töltjük, isteni zenéket hozok, remek slágereket a 90-es, 2000-es évekből, a kedvenc időszakunkból. Itt lesz a Caesar Sisters és az I Don't Feel Like Dancing, de jön majd Will Smith, a TLC, most pedig a Black Eyed Peas indít, jön a Where Is The Love?
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Sajnos egy szomorú hírrel indul a mai délután, ugyanis 75 éves korában elhunyt Gaynor Hopkins, alias Bonnie Tyler énekesnő. Rengeteg csodás dalt köszönhettünk az énekesnőnek, például a Total Eclipse of the Heart-ot, vagy az It's a Heartache-et, ami nagyon-nagyon nagy kedvencem volt már gyerekkoromban is. A 70-es években indult a karrierje, és állítólag ezt a rekettes, ezt az igazán jellegzetes rekettes hangját annak köszönheti, hogy volt egy hangszám műtéte, ami után az orvos eltiltotta hetekre az énekléstől, ő viszont egyáltalán nem bírta ezt ki, nagyon türelmetlen volt, és nem tartotta be az előírásokat, úgyhogy így maradt a hangja. De ez volt talán, ami őt igazán jellemezte, és az érzelmes dalait. Úgyhogy az egyik nagy kedvencünkkel, az It's a Heartache-kel itt a Best FM-en is búcsúzunk, Bonnie Tyler-től.

0: Best FM a legjobb zenék. Ha ma is járműre szállnak, vigyázzunk egymásra az utakon, ha pedig bárki bármit lát az ország útjain, jöhet az info ma is a 0620-55-55-155-re. Korábban kigyulladt egy autó az M1-esen Hegyeshalom felé a Börcs pihenő után, a 134-es kilométernél már minden sáv járható, viszont két kamion koccant a korábbi baleset torlódásában a 132-es kilométernél. A sérült kamionok pedig a külső sávot el is foglalják, ezért a feloszlóban lévő torlódás továbbra is fennáll. Aki teheti, Csorna Győr csomópontban az egyes főúton keresztül kikerülheti még a balesetet. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki ma is lát valamit az utakon, megköszönöm, hogyha informál engem is. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagy Ricsi kit érdekel dala zárta ezt az órát, pár perc múlva pedig a legfrissebb híreket hallgatjuk, mert mindjárt egy óra, aztán a Gossip nyitja majd az órát. Move in the right direction.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nincs megállás, jövő héten is ülésezik a parlament. Fokozott ellenőrzés a kőrisrontó bogár miatt. Elhunyt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden gyűlhetnek össze a képviselők. Hét előterjesztésről tárgyalhatnak, köztük az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet, így hétfőn szavazhatnak róla a képviselők. Napirendre kerülhet a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, és arról is vitázhatnak, hogy a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség a rendőrséghez kerüljön. Emellett több egészségügyi és adózási törvény módosításáról is tanácskozhatnak a honatják. Partnerséget kérnek a hazai dinnyetermelők. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete azt szeretné, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras akciókat, és az import helyett a magyar dinnyét részesítenék előnyben. Szerintük a túl alacsony árak veszélyeztetik a hazai dinnyetermesztés jövőjét. Megjelent hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőrispusztítást is okozhat, ezért a NEBIHA szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
2: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
1: Elhunyt Bonnie Tyler, a Velszi énekesnő halálhírét családja jelentette be, közölte a BBC. Bonnie Tyleren nemrég egy sürgősségi műtétet hajtottak végre, ami jól sikerült, de állapota válságos volt. Számos világsláger kapcsolódik a nevéhez, mint az It's a Heartache vagy a Holding Out for a Hero. Az énekesnő idén Magyarországon is fellépett volna egy európai turné keretében. Bonnie Tyler 75 évet élt. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Észak-keleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A követ

0: Ező napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható, északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható, hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délutánt, kellemes csütörtöki napot kívánok mindenkinek. Hát most majdnem pénteket mondtam, de addig még egy napot kell várnunk, hogy elindíthassuk a hétvégét, de azt hiszem ma már hangolódhatunk rá. Én Majoros Rita vagyok, a Gossip dalával már nyitom is az órát, jön egy igazán pörgős dal, ez a Move in the Right Direction. Megalapozza a délutáni jó hangulatot.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Best FM a legjobb zenék. Pont a Best FM oldalán olvasom, egyébként bestfmbudapest.hu, hogyha valakit érdekel, hogy a digitális detoxikálás jót tesz a pszichének és a társas kapcsolatoknak. Erre hívja fel a figyelmet többek között természetesen Papp Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéni Intézetének adjunktusa. Rengeteg érdekesség van egyébként ebben a cikkben, de így a digitális detox jutott eszembe a mai délután témájának, és elgondolkodtam azon, hogy vajon én mennyit bírnék ki a telefonom nélkül, hány órát, vagy akár hány napot, hogyha digitális detoxról van szó, és bevallom őszintén, szerintem nem olyan sokat. Biztos, hogy idegesítene, hogy mondjuk valaki nem tud elérni, vagy valakit én nem tudok elérni, vagy talán főképp ez, hogy mondjuk a családom nem tud elérni, vagy én nem tudom őket elérni, nem tudják, hogy mi van, bár mondjuk ezt nyilván előre is meg lehet beszélni, ha valaki digitális detoxot tart. Na de kinek milyen kapcsolata van ezzel? Próbálta már valaki ezt a digitális detoxot akár hosszabb időre, vagy van úgy, hogy mondjuk este 6 után leteszik a telefont, és már egyáltalán nem is nyúlnak hozzá, nem olvasnak híreket, nem néznek képeket, nem is fotóznak, stb. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a tapasztalatokra. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, mert egyébként a cikket olvasva rájöttem, hogy nagy valószínűséggel nekem is szükségem lenne rá. Úgyhogy jöhetnek a tapasztalatok, és akár a tippek is, mellé pedig isteni zenék a folytatásban. Eminem, The Real Slim Shady, előtte pedig az ikonikus csajcsapat a 90-es években. Spice Girls, Stay You Be There, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, sokan vannak ma is az utakon, jövök a legfrissebb útinfókkal. Budapesten baleset történt a Blaha Lujza téren, a Rákóczi út Erzsébet körút kereszteződésében, úgyhogy ott kell némi dugóra és egy kis fennakadásra számítani. De a Budapesten autózók figyeljenek, a Budapest Parknál is, mert a Soroksári úton baleset történt. A Soroksári út Kvassai Jenő út kereszteződésénél. De kaptam infót a Könyves Kálmán körútról is, hogy baleset történt a Gyáli úti felüljárónál, ott kicsivel a Népliget előtt, úgyhogy ott is figyelni kell. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Ha bárki bármerre jár az ország útjain és lát valamit, akkor megköszönöm, hogyha jelentkezik az infokkal. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Csorna-Győr csomópont után két kamion koccant egy korábbi baleset torlódásában a 132-es kilométernél. A sérült kamionok a külső sávot foglalják el, úgyhogy a feloszlóban lévő torlódás továbbra is fennáll. Aki teheti, a Csorna-Győr csomópontban az 1-es főúton keresztül kikerülheti a balesetet, valamint a Budapest felé vezető oldalon Bicske térségében az átterelt sávban két autó ütközött. A 36-os kilométernél a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányban csak egy-egy sáv járható, úgyhogy emiatt a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt egy újabb óra a délutánból, mindjárt délután 2 óra, és valahogy egy picit elfogyott a lendület, legalábbis több hallgató ezt jelezte nekem az SMS falunkon, hogy hát igen, ebéd után megittek a kávét, és egy kicsit felpörögtek, felvették újra a munkafonalát, de ez így 2-ig valahogy egy kicsit kezdett kifújni, és van még azért 2-3 óra hátra a munkaidőből, úgyhogy segítsek egy kicsit a következő órában koncentrálni. Én mindent megteszek, higgyék el. Most pár perc lazítás, és aztán indulunk a Safri Duóval. Jön a Baja Baja. 2-kor hírek, aztán itt lesz majd Halott pénz is Ola Helénával, és a Szétszeretlek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Agrárkamara, javításhoz való jog, itt vannak a friss kormánydöntések. Interaktív azbesztérképet indított a Greenpeace, hideg rekordot hozott a hajnal. Villányi Eszter vagyok. Új informatikai eszköz bevezetését vállalja a kormány az uniós pénzekhez kapcsolódva. Ez támogatja az átláthatóbb felhasználást. Egyebek mellett erről is beszámoltak a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita és Magyar Éva ismertették a friss kormány döntéseket. Ezek között szerepel az is, hogy a kormány átülteti a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait. Ez minden termék gyártóját arra sarkalja, hogy garancián túl is biztosítsa a termékek javítási lehetőségét. Több mint 50 civil szervezettel történt egyeztetés után döntöttek az Agrárkamara működésének átalakításáról. Emellett arról is beszámoltak, hogy a lakossági távhőárak fenntartásához mintegy 26 milliárd forintot tesz a kormány a távhőkasszába. Interaktív azbesztérképet indított a Greenpeace. Ezen keresztül a lakosok bejelenthetik azokat a hazai, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentéshez fényképet, laboreredményt kell csatolni. Az igazolt szennyezésekkel folyamatosan frissül a térkép, melyen a hatóságok által már dokumentált és mentesített területeket is jelölik. A kezdeményezéssel átláthatóbbá tennék a szennyezések helyzetét és az érintettek tájékozódását, valamint felhívják a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A Greenpeace sürgeti az országos intézkedési terv közzétételét. Továbbra sincs béke, fellángoltak a harcok Irán és az Egyesült Államok között. Az amerikai légierő újabb csapásokat hajtott végre. Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért felelős irányítási törzse közölte, hogy a művelet Donald Trump amerikai elnök utasítására indult. Válaszul arra, hogy Irán hajókat támadott a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok 80 iráni célpontra csapott le. Megdőlt a napi hajnali hidegrekord. A borsodi Sixon mindössze 3,9 Celsius fokot mértek ma hajnalban. Ezzel egy 64 éves csákvári csúcs került múlt időbe. A Hungaromet jelezte, hogy múlt éjjel több helyen is 10 fok alá süllyedt a hőmérséklet. A hírek végén mondom, hogy milyen idő várható a folytatásban. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Észak-keleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Észak-keleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható. Hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hogy állnak a digitális detoxal? Van, hogy mondjuk pár órára le tudják tenni a telefont? 0620 55 55 155. Tényleg

0: Nagyon kíváncsi lennék erre, és hogy kinek mi a tapasztalata, vagy akár a tippje azoknak, akik hát ezt még kevésbé tudják betartani. Én Majoros Rita vagyok, elmúlt 2 óra és 4 perccel Szafridó indít.
1: Beste!

Best FM a legjobb zenék. A mai nap témája a digitális detox. Erről egyébként egy nagyon érdekes cikket olvashatnak a bestfmbudapest.hu oldalon. Na de a kérdés pedig az, hogy ki mennyit bírna ki mondjuk a telefonja nélkül? Milyen szituációban tudjuk otthon hagyni, ha egyáltalán meg tudjuk tenni? Ilyesmire gondolok. Eszter azt írja, bevallom, 2 óránál tovább nem nagyon bírnám. A telefonom, a naptáram, a bankkártyám, a fényképezőm és a fél életem. Ha otthon marad, inkább vissza is fordulok érte, sőt, ideges is leszek. Laci azt írja, munkaidőben muszáj nálam legyen, de hétvégén simán leteszem. Ha elmegyünk peccázni, egész nap rá se nézek. Ez nagyon-nagyon jó érzés. Nóri azt írja, őszintén az első fél órában biztos 100-szor nyúlnék a zsebembe. Ez már reflex, de lehet, hogy nekem is szükségem lenne rá. Én teljesen egyetértek. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ki hogy áll ezzel a digitális detox dologgal? Illetve úgy egyáltalán a telefonokkal. Mennyire nyúlunk hozzájuk, mennyire tudjuk otthon hagyni, ha mondjuk csak a boltba ugrunk le. Van ilyen? Jöhetnek az üzenetek, a tippek, tanácsok és persze a tapasztalatok is. Mellé pedig a Compact Disco és a Te meg én slágere, előtte egy igazi vérbeli csajcsapat a 90-es évekből. Ez az En Vogue, a dal pedig a My Love-in. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon, a jó időben már valaki például a Balatonra tart, de az M5-ös autópályán is tessék figyelni, mert a határ felé Inács és Örkény között burkolatot javítanak az 51-es és az 52-es kilométerek között. Mozgó terelés mellett zárták a belső és a leálló sávot. A munkavégzés mögött a torlódás a 3 kilométert is meghaladta. Távolabb Kecskemét térségében pedig a 72-es és a 74-es kilométerek között szalagkorlátépítés miatt a külső és a leálló sáv is zárva van. A kialakult dugó itt is már legalább a 3 kilométert is meghaladta. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között pedig több szakaszon is dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. 0620-50-55-155, én pedig itt várom az üzeneteiket. Ha bárki bármerre jár és információja van az utakról, köszönöm, hogyha ide ír, vagy esetleg fölhívom. Még jobban. Jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. Új mászófal segíti a gyermekek terápiáját. Összefogással mentettek meg egy gólyafiókát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell kezdeni, mondta Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
3: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európát fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: Új mászófalat adtak át a gyermekpszichiátriai osztályon, közölte a Szolnoki Hetényi Géza Kórház. A fejlesztést az osztály újranyitásának 3. évfordulóján avatták fel. Az eszköz nem csak a mozgásfejlesztést szolgálja, hanem a terápiás munkát is segíti. A mászás javítja a figyelmet, a koncentrációt,

0: Holló János a Magvető együttes gitárosa, Zambó Ernő a Trim együttes dobosa, és Zajac József a Reunion Rock zenekar basszus gitárosa előtt tiszteleg. A megnyitón felidézték munkásságukat, és szó esett a készülő szolnoki rock történeti könyvről is. Az eseményt élő zenei műsor is kísérte, a kiállítás létrehozója pedig személyesen mutatta be a tárlatot az érdeklődőknek. A kiállítás július 15-éig látogatható. A Cibakházi Tiszaholták partján látogatóközpont és szabadidőpark építését tervezi az önkormányzat. A szoljon.hu megtudta, szeretnék vonzóbbá tenni a területet a kirándulók, a horgászok és a családok számára. A tervek szerint a jelenlegi épületet elbontják, helyére új fogadóépület készül rendezvényteremmel, kiállítótérrel, játszószobával és büfével. A fejlesztés részeként vízi sétány, stégek és a vízhez vezető lépcsők is épülnének, emellett a meglévő szabadidőparkot is felújítanák. A beruházás egy önkormányzati tulajdonú telken valósulhat meg. Megváltozik a nyitvatartás a nyári időszakban a szolnoki könyvtárokban. Honlapjukon tudatták, hogy a Versegi Ferenc és a Hild Viktor könyvtár júliusban és augusztusban szombatonként zárva tart, emellett több hetes nyári szünetet is tartanak. A Versegi Ferenc könyvtár augusztus 3-a és 24-e között lesz zárva, a Hild Viktor könyvtár pedig július 13-a és augusztus 1-e között. A Szandaszőlősi Fiók könyvtár július 27-től augusztus 9-éig, a Kertvárosi, Pletykafalui és Tallinváros részi Fiók könyvtárak pedig augusztus teljes hónapjában nem fogadják az olvasókat. Az intézmények a nyári szünet után a megszokott rend szerint nyitnak ki. Megmentettek egy bajba került gólyafiókát fegyverneken, írja a szoljon.hu. A madár lábára zsinek tekeredett, amely elszorította a lábát, ezért nem tudott mozogni a fészekben. A gólyafióka megmentéséért a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai, a helyiek, az áramszolgáltató és egy kamionmentő cég fogott össze. A vezetékeket a biztonság érdekében ideiglenesen feszültségmentesítették, majd darús autóval kimentették a fiókát a fészekből. A lábára tekeredett zsineget eltávolították, ezután pedig a Hortobágyi Madárkórházba szállították, ahol az őszi vonulásig gondoskodnak róla. A férfi kosárlabda Európa Kupa következő idényének főtábláján szerepelhet az NHS szolnoki olajbányász. A magyar bajnoki ezüstérmes csapat alanyi jogon jutott a 24 együttesből álló főmezőnybe. A szolnokiak az előző szezonban a Bajnokok Ligájában szerepeltek. Az Európa Kupa mezőnye a selejtezőből továbbjutó 6 csapattal, valamint a Bajnokok Ligája selejtezőjében búcsúzó együttesekkel válik teljessé. Strandröplabda költözik a fővárosba. Jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A 4 napos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
1: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, tekból asztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
0: Napok óta a valaha mért legalacsonyabb vízállás közelében van a Tisza Szolnoknál, írja a szoljon.hu. A folyó vízszintje már elérte a mínusz 301 cm, ami megegyezik a negatív rekorddal, amelyet tavaly július 7-én mértek. Az előrejelzések szerint a következő napokban sem várható jelentős változás, ezért akár új rekordalacsony vízállás is kialakulhat. A tartósan alacsony vízszint miatt a Tisza medre

0: Egyre nagyobb területen láthatóvá válik Szolnoknál. Ma derűs, csapadékmentes idő várható térségünkben, pénteken is folytatódik a napsütés, csak kevés gomoly felhő lehet az égen. Többfelé lehet élénk a szél, csapadék viszont csak az ország északi részén lehet. Nappal 26-29 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk, éjjelre felfrissül a levegő, 12-15 fok lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A Szolnokon hallottam először a kifejezést kis péntek. Ez a csütörtök, és ennek is délutánján a stúdióban már Fodor Attila. DJ Antoine mellett jön majd a Well Hello és a New Level Empire is, meg az a Madonna, akinek van néhány új zenéje is, de nem ővele kezdünk, hanem Justin Timberlake-kel. Cry Me a River elsőként.
2: 102.4 West FM.

A jövő héten általában 30 fok fölött lesznek a maximumok, de újra várhatóak majd frissítő záporok is a hét közepén. Legalábbis most még ezt mutatják az előrejelzések. 102.4 Best FM a legjobb zenék, de mi most inkább a következő 3 nappal foglalkozunk. Holnap például a térségben sok napsütés várható, kemény és gomoly felhő valószínű, és csapadékra sem kell számítani. Többfelé viszont élénk lesz az északnyugati szél. Pénteken napközben 28 fok lehet a térségben. Szombaton folytatódik a napos, időnként gomoly felhős idő, esetenként nagyon rövid esők, záporok alakulhatnak csak ki, az északnyugati szél viszont még élénk marad, szombaton már 30 fok lehet a legmelegebb órákban. Vasárnap is jobbára napos idő valószínű, még ekkor is erős széllel kell számolni, még mindig kora reggel megmaradnak a kellemes 15 fokok, napközben pedig 30 fok fölött lehet már a maximum. Ma ünnepelné születésnapját Fábián Júli énekesnő, és most ünnepelne az AC/DC korábbi énekese Bon Scott is. Ezen a napon született Gömöri Zsolt, az Edda művek tagja is. A legendás névsorba most becsatlakozik George Michael, az ő dalát hallgatjuk, a Too Funky-t.

102.4 Best FM, a legjobb zenék Tiszafüreden, a Morotva kerékpáros pihenő parkban, Tiszató Fest. Ma este fellép Arina, Hen, Essen, Burai, Nótárméri, Bréda Bia, Regán Lili és többek között Pulmax is. Holnap majd Chris Rudy, a Groovehouse, Dr. Béres, Cosmix, Pete Junior, illetve Nyuik, szombaton pedig a TNT, Biolex és a Schlepfeier Christian és Tony Montana is többek között. DJ-s Street Food Festival Turkevin a termális élményfürdőben holnap este 9-től Szecseivel, Nyuikkal és többek között Hanvai PG-vel. Gyöngyhajú lány Omega Musical, Sánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett Buktibor, valamint Madai Gábor szereplésével Török Szent Miklóson az Ipai Művelődési Központnál holnap este 8:30-tól. A Mesztelen Igazság Talos Rita rendezésében, Jász Berényben, a szabadtéri színpadon látható majd július 11-én, szombaton este 8:30-tól. Éjszakai Piac Kenderesen a rendezvény téren, ezen a héten szombaton 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral és Kuruc Dániellel. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a Piac téren, szombaton 17 órától Görög Táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. Que Pasa koncert Szolnokon a Múzsák terén most szombaton 8:30-től. Ceglétfürdőn Tópart Session július 18-án szombaton este a La Movida Cuba zenekarral. Péntekenkénték koncert a Múzsák terén jövő szombaton este 9-től. A Vad Fruttik klubkoncertje Török Szent Miklóson az Ipai Művelődési Központban látható jövő szombaton este. Besenyszögi Városnap a Fecskejuki sportpályán jövő héten pénteken este MC Haver és Technővel, jövő héten szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, 21:30-tól pedig Kowalski meg a Vega koncerttel. A nyári slágerek sorát most Gágyzsó folytatja, So Many Times, a 102.4 Best FM-en.

0: 102.4 Best FM, a legjobb zenék, no meg most közlekedési infók. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre figyelni. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni, de útszűkület van Kömlő és Besenyőtelek között is. Pé és Tarna Szent Miklós között is még korlátozások mellett lehet autózni. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton végeznek útépítést. Nagykörösön a Szolnoki úton kell jobban figyelni. Útépítést végeznek Albert Tirsán a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre számítani. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is körültekintőbben kell közlekedni. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton van korlátozás, Tápió szelén a Pesti úton kell korlátozásokra készülni. Tápió Bicske több pontján is korlátozásokra, útszűkületre kell számítani. Közműépítési munkálat miatt van útszűkület, esetenként félpályás lezárás, Körös Tetétlen belterületén. Útépítéssel kapcsolatos korlátozások vannak Jász Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. A 32-17-esen Kunhegyesnél a Tomoly Monostorra felé vezető úton útépítés miatt van korlátozás. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet közlekedni több szakaszon is. Útépítése és félpályás lezárása kell készülni Csataszög felé a 32-24-esen. Ricky Martin és Maya következik, ők ketten valami nagyon jót dobtak össze. Private Emotions a 102.4 Best FM-en.
1: A közlekedési hírek támogatója a DALT 2002 Vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: 1024-ben
1: a műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Szolnok legfrissebb hírei a 1024 Best FM-en.
2: Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. Új mászófal segíti a gyermekek terápiáját. Összefogással mentettek meg egy gólyafiókát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós

0: Van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Az elmúlt napokban fellélegezhettünk a rekordokat döntő hőség után. Európa fölött azonban ismét egy hőkupola alakulhat ki, ami újra nagyon meleg levegőt sodorhat fölénk. Arról, hogy visszatér-e a 40 fok közeli hőség, Simon Gergő meteorológust, a Hungaromet előrejelzési osztályának a vezetőjét kérdeztük.
2: A Kárpát-medence fölé mérsékelten meleg léghullámok érkeznek. Az anticiklon peremén 2-3 napos csúszással hidegfrontok fognak elvonulni. Sajnos csapadékot nem adnak, csak egy-egy lokális záport, viszont nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európát fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: Új mászófalat adtak át a gyermekpszichiátriai osztályon, közölte a Szolnoki Hetényi Géza Kórház. A fejlesztést az osztály újranyitásának 3. évfordulóján avatták fel. Az eszköz nem csak a mozgásfejlesztést szolgálja, hanem a terápiás munkát is segíti. A mászás javítja a figyelmet, a koncentrációt, a szem-kéz koordinációt és a probléma megoldó képességet, miközben növeli a gyermekek önbizalmát. Is. A módszer többek között ADHD, tanulási nehézségek, szorongás és depresszív tünetek esetén is hasznos lehet. Amint egy 4 millió forintos fejlesztés összefogással valósult meg. Az osztályon évente körülbelül 500 gyermek fejlesztéséről gondoskodnak. Megnyílt az Akikért a zene szól című fotó és relikvia kiállítás a szolnoki Abba Novák Agora kulturális központban. Közösségi oldalukon számoltak be róla, hogy a tárlat az idén elhunyt helyi zenészek, Holló János a Magvető együttes gitárosa, Zambó Ernő a Trim együttes dobosa és Zajac József a Reunion Rock zenekar basszus gitárosa előtt tiszteleg. A megnyitón felidézték munkásságukat és szó esett a készülő szolnoki rock történeti könyvről is. Az eseményt élő zenei műsor is kísérte, a kiállítás létrehozója pedig személyesen mutatta be a tárlatot az érdeklődőknek. A kiállítás július 15-éig látogatható. A Cibakházi Tiszaholták partján látogatóközpont és szabadidőpark építését tervezi az önkormányzat. A szoljon.hu megtudta, szeretnék vonzóbbá tenni a területet a kirándulók, a horgászok és a családok számára. A tervek szerint a jelenlegi épületet elbontják, helyére új fogadóépület készül rendezvényteremmel, kiállítótérrel, játszószobával és büfével. A fejlesztés részeként vízi sétány és stégek és a vízhez vezető lépcsők is épülnének, emellett a meglévő szabadidőparkot is felújítanák. A beruházás egy önkormányzati tulajdonú telken valósulhat meg. Megváltozik a nyitvatartás a nyári időszakban a szolnoki könyvtárokban. Honlapjukon tudatták, hogy a Versegi Ferenc és a Hild Viktor könyvtár júliusban és augusztusban szombatonként zárva tart, emellett több hetes nyári szünetet is tartanak. A Versegi Ferenc könyvtár augusztus 3-a és 24-e között lesz zárva, a Hild Viktor könyvtár pedig július 13-a és augusztus 1-e között. A Szandaszőlősi Fiók könyvtár július 27-től augusztus 9-éig, a Kertvárosi, Pletykafalui és Tallinváros részi fiók könyvtárak pedig augusztus teljes hónapjában nem fogadják az olvasókat. Az intézmények a nyári szünet után a megszokott rend szerint nyitnak ki. Megmentettek egy bajba került gólyafiókát fegyverneken, írja a szoljon.hu. A madár lábára zsinek tekeredett, amely elszorította a lábát, ezért nem tudott mozogni a fészekben. A gólyafióka megmentéséért a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai, a helyiek, az áramszolgáltató és egy kamionmentő cég fogott össze. A vezetékeket a biztonság érdekében ideiglenesen feszültségmentesítették, majd karús autóval kimentették a fiókát a fészekből. A lábára tekeredett zsineget eltávolították, ezután pedig a Hortobágyi Madárkórházba szállították.

0: állították, ahol az őszi vonulásig gondoskodnak róla. A férfi kosárlabda Európa Kupa következő idényének főtábláján szerepelhet az NHS szolnoki olajbányász. A magyar bajnoki ezüstérmes csapat alanyi jogon jutott a 24 együttesből álló főmezőnybe. A szolnokiak az előző szezonban a Bajnokok Ligájában szerepeltek. Az Európa Kupa mezőnye a selejtezőből továbbjutó 6 csapattal, valamint a Bajnokok Ligája selejtezőjében búcsúzó együttesekkel válik teljessé. Strandröplabda költözik a fővárosba. Jövő hétvégén a Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A 4 napos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
1: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, tekból asztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
0: Napok óta a valaha mért legalacsonyabb vízállás közelében van a Tisza Szolnoknál, írja a szoljon.hu. A folyó vízszintje már elérte a mínusz 301 cm, ami megegyezik a negatív rekorddal, amelyet tavaly július 7-én mértek. Az előrejelzések szerint a következő napokban sem várható jelentős változás, ezért akár új rekordalacsony vízállás is kialakulhat. A tartósan alacsony vízszint miatt a Tisza medre egyre nagyobb területen láthatóvá válik Szolnoknál. Ma derűs, csapadékmentes idő várható térségünkben, pénteken is folytatódik a napsütés, csak kevés gomoly felhő lehet az égen. Többfelé lehet élénk a szél, csapadék viszont csak az ország északi részén lehet. Nappal 26-29 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk, éjjelre felfrissül a levegő, 12-15 fok lehet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó sok program lesz ezen a hétvégén is, a térségben lesznek zenei programok is, nálunk pedig olyan szuper előadók, mint Blake Shelton, a TNT, Király Viktor, Curtis, illetve a Free Driverson a vinyl sikerét, a Grease 2000-et is meghallgatjuk, de csak majd Tayo Cruz után, mert hogy ő az első, a Troublemaker-rel.
3: 102.4 West

A jövő héten általában 30 fok fölött lesznek a maximumok, de újra várhatóak majd frissítő záporok is a hét közepén. Legalábbis most még ezt mutatják az előrejelzések. 102.4 Best FM a legjobb zenék, de mi most inkább a következő három nappal foglalkozunk. Holnap például a térségben sok napsütés várható, kemény gomoly felhő valószínű, és csapadékra sem kell számítani. Többfelé viszont élénk lesz az északnyugati szél. Pénteken napközben 28 fok lehet a térségben. Szombaton folytatódik a napos, időnként gomoly felhős idő, esetenként nagyon rövid esők, záporok alakulhatnak csak ki, az északnyugati szél viszont még élénk marad, szombaton már 30 fok lehet a legmelegebb órákban. Vasárnap is, jobbára napos idő valószínű, még ekkor is erős széllel kell számolni, még mindig kora reggel megmaradnak a kellemes 15 fokok, napközben pedig 30 fok fölött lehet már a maximum. Puff Daddy a 90-es években első volt az I've Been Missing You-val, ráadásul pont ilyenkor nyáron, de 83-ban a dal alapjául szolgáló Every Breath You Take amerikai lista vezető ilyenkor a Police-tól. 88-ban pedig Glenn Medeiros száll az angol lista élén, a Nothing's Gonna Change My Love For You-val, a hawaii előadó csupán 18 éves volt ekkor. Később Bobby Brown-nal is énekelt duettet, és még a 90-es évek elején is volt amerikai lista vezető. Enlia az évtized végéről, vagyis a 90-es évek végéről jön most, ez már a Two Times.

0: 102.4 Best FM, a legjobb zenék Tiszafüreden, a Morotva kerékpáros pihenő parkban, Tiszató Fest. Ma este fellép Arina, Hen, Essen, Burai, Nótárméri, Bréda Bia, Regán Lili és többek között Pulmax is. Holnap majd Chris Rudia, Groofhouse, Dr. Béres, Cosmix, Pete Junior, illetve Nyuik, szombaton pedig a TNT, Bájalex és a Schlepfeier Krisztián és Tony Montana is többek között. DJ-s Street Food Festival Tour Kevin a termális élményfürdőben holnap este 9-től Szecseivel, Nyuikkal és többek között Hanvai PG-vel. Gyöngyhajú lány Omega Musical, Sánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központnál holnap este 8:30-tól. A Mesztelen Igazság Talos Rita rendezésében Jász Berényben a szabadtéri színpadon látható majd július 11-én, szombaton este 8:30-től. Éjszakai piac Kenderesen a rendezvény téren, ezen a héten szombaton 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral és Kuruc Dániellel. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren, szombaton 17 órától Görög Táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. Que Pasa koncert Szolnokon a Múzsák terén most szombaton 8:30-től. Ceglétfürdőn Tópart Session július 18-án szombaton este a La Movida Cuba zenekarral. Péntekenkénték koncert a Múzsák terén jövő szombaton este 9-től. A Vad Fruttik klubkoncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban látható jövő szombaton este. Besenyszögi Városnap a Fecskejuki sportpályán jövő héten pénteken este MC Haver és Teknővel, jövő héten szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudi fellépésével, 21:30-tól pedig Kowalski meg a Vega koncerttel. A Jetlag jön, a Repül az idővel, a 102.4 Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM a legjobb zenék, no meg most közlekedési infók. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre figyelni. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni, de útszűkület van Kömlő és Besenyőtelek között is. Pély és Tarna Szent Miklós között is még korlátozások mellett lehet autózni. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton végeznek útépítést. Nagykörösön a Szolnoki úton kell jobban figyelni. Útépítést végeznek Albert Tirsán a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre számítani. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is körültekintőbben kell közlekedni. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton van korlátozás, Tápiószelén a Pesti úton kell korlátozásokra készülni. Tápióbicske több pontján is korlátozásokra, útszűkületre kell számítani. Közműépítési munkálat miatt van útszűkület, esetenként félpályás lezárás, körös tetétlen belterületén. Útépítéssel kapcsolatos korlátozások vannak Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. A 32-17-esen Kunhegyesnél a Tomoly Monostorra felé vezető úton útépítés miatt van korlátozás. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet közlekedni több szakaszon is. Útépítése és félpályás lezárása kell készülni Csataszög felé a 32-24-esen. A csütörtök délután a Black Eyed Peas énekesnőjével folytatjuk, Fergie és a szólókarrier legjobbja, Big Girls Don't Cry.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei tartalmazott.
1: 102.4
0: Best FM.
1: A legjobb zenék. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 80 év, 800 akciós termék. A 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben több mint 800 Coop márka termék vár, legalább 20% kedvezménnyel. Töltsd meg a kosarat kedvező báron a mindennapok kedvenceivel. Vásárolj akciósan június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai Coop.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
3: Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. Új mászófal segíti a gyermekek terápiáját. Összefogással mentettek meg egy gólyafiókát. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell kezdeni, mondta Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
4: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek. Egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, ahonnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. A

0: nem engedik azt meg, hogy a hőmérséklet ismét 40 fok közelébe emelkedjen. A jövő hét elején ez az anticiklon egy kicsit keletebbre helyeződik, jóval közelebb lesz hazánkhoz, előfordulhatnak 30 fok feletti csúcsértékek. Ez a hőhullám most inkább csak Nyugat-Európát fogja érinteni a következő 7-10 napban.
1: Új mászófalat adtak át a gyermekpszichiátriai osztályon, közölte a szolnoki Hetényi Géza kórház. A fejlesztést az osztály újranyitásának 3. évfordulóján avatták fel. Az eszköz nem csak a mozgásfejlesztést szolgálja, hanem a terápiás munkát is segíti. A mászás javítja a figyelmet, a koncentrációt, a szem-kéz koordinációt és a probléma megoldó képességet, miközben növeli a gyermekek önbizalmát. A módszer többek között ADHD, tanulási nehézségek, szorongás és depresszív tünetek esetén is hasznos lehet. Amint egy 4 millió forintos fejlesztés összefogással valósult meg. Az osztályon évente körülbelül 500 gyermek fejlesztéséről gondoskodnak. Megnyílt az Akikért a zene szól című fotó és relikvia kiállítása szolnoki Abba Novák Agora kulturális központban. Közösségi oldalukon számoltak be róla, hogy a tárlat az idén elhunyt helyi zenészek, Holló János a Magvető együttes gitárosa, Zambó Ernő a Trim együttes dobosa és Zajac József a Reunion Rock zenekar basszus gitárosa előtt tiszteleg. A megnyitón felidézték munkásságukat és szó esett a készülő szolnoki rock történeti könyvről is. Az eseményt élő zenei műsor is kísérte, a kiállítás létrehozója pedig személyesen mutatta be a tárlatot az érdeklődőknek. A kiállítás július 15-éig látogatható. A Cibakházi Tiszaholták partján látogatóközpont és szabadidőpark építését tervezi az önkormányzat. A szoljon.hu megtudta, szeretnék vonzóbbá tenni a területet a kirándulók, a horgászok és a családok számára. A tervek szerint a jelenlegi épületet elbontják, helyére új fogadóépület készül rendezvényteremmel, kiállítótérrel, játszószobával és büfével. A fejlesztés részeként vízi sétány, stégek és a vízhez vezető lépcsők is épülnének, emellett a meglévő szabadidőparkot is felújítanák. A beruházás egy önkormányzati tulajdonú telken valósulhat meg. Megváltozik a nyitvatartás a nyári időszakban a szolnoki könyvtárokban. Honlapjukon tudatták, hogy a Versegi Ferenc és a Hild Viktor könyvtár júliusban és augusztusban szombatonként zárva tart, emellett több hetes nyári szünetet is tartanak. A Versegi Ferenc könyvtár augusztus 3-a és 24-e között lesz zárva, a Hild Viktor könyvtár pedig július 13-a és augusztus 1-e között. A Szandaszőlősi Fiók könyvtár július 27-től augusztus 9-éig, a Kertvárosi, Pletykafalui és Tallinváros részi Fiók könyvtárok pedig augusztus teljes hónapjában nem fogadják az olvasókat. Az intézmények a nyári szünet után a megszokott rendszerint nyitnak ki. Megmentettek egy bajba került gólyafiókát fegyverneken, írja a szoljon.hu. A madár lábára zsinek tekeredett, amely elszorította a lábát, ezért nem tudott mozogni a fészekben. A gólyafióka megmentéséért a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai, a helyiek, az áramszolgáltató és egy kamionmentő cég fogott össze. A vezetékeket a biztonság érdekében ideiglenesen feszültségmentesítették, majd darús autóval kimentették a fiókát a fészekből. A lábára tekeredett zsineget eltávolították, ezután pedig a Hortobágyi Madárkórházba szállították, ahol az őszi vonulásig gondoskodnak róla. A férfi kosárlabda Európa Kupa következő idényének főtábláján szerepelhet az NHS szolnoki olajbányász. A magyar bajnoki ezüstérmes csapat alanyi jogon jutott a 24 együttesből álló főmezőnybe. A szolnokiak az előző szezonban a Bajnokok Ligájában szerepeltek. Az Európa Kupa mezőnye a selejtezőből továbbjutó 6 csapattal, valamint a Bajnokok Ligája selejtezőjében búcsúzó együttesekkel válik teljessé. Strandröplabda költözik a fővárosba. Jövő hétvégén a

0: Városligetben rendezik meg a CEV Nemzetek Kupája döntőjét. A négy napos esemény Európa legjobb válogatottjait vonultatja fel, és mindkét nem mezőnyében 8-8 ország, összesen 11 nemzet válogatottja mérkőzik meg egymással, mondta rádiónknak Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke.
1: Ez az Európa-bajnokság utáni második legnagyobb strandröplabda eseménye az Európai Szövetségnek, amelyet először rendezünk meg Magyarországon, sőt, ilyen volumenű strandröplabda eseményt még soha nem rendeztünk. Ingyenesen látogatható, és a mérkőzések mellett a közönség is mindenféle reflexjátékokat, ügyességi játékokat kipróbálhat. Természetesen fölállítunk szabadtéri és röplabdapályákat, úgyhogy röplabda az bármennyi lesz, tekbólasztalt fogunk kirakni, és mindenki kipróbálhatja, hogy mennyire ügyes lehet különböző játékokon.
0: Napok óta a valaha mért legalacsonyabb vízállás közelében van a Tisza Szolnoknál, írja a szoljon.hu. A folyó vízszintje már elérte a mínusz 301 cm, ami megegyezik a negatív rekorddal, amelyet tavaly július 7-én mértek. Az előrejelzések szerint a következő napokban sem várható jelentős változás, ezért akár új rekord alacsony vízállás is kialakulhat. A tartósan alacsony vízszint miatt a Tisza medre egyre nagyobb területen láthatóvá válik Szolnoknál. Ma derűs, csapadékmentes idő várható térségünkben, pénteken is folytatódik a napsütés, csak kevés gomoly felhő lehet az égen. Többfelé lehet élénk a szél, csapadék viszont csak az ország északi részén lehet. Nappal 26-29 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk, éjjelre felfrissül a levegő, 12-15 fok lehet.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Ezen a csütörtök délutánon is együtt a stúdióban pedig Fodor Attila. Nemrégiben volt a Molokó énekesnőjének, Rosie Murphynek a születésnapja. Ők a 90-es évekből jönnek majd hozzánk, ahogy majd érkezik a Random Trip és Zséda is, de meg mindjárt Tóth Gabi egy dalát is hallgatjuk, de csak a Pussycat Dolls után.
3: 102.4 West FM.

A jövő héten általában 30 fok fölött lesznek a maximumok, de újra várhatóak majd frissítő záporok is a hét közepén. Legalábbis most még ezt mutatják az előrejelzések. 102.4 Best FM a legjobb zenék, de mi most inkább a következő három nappal foglalkozunk. Holnap például a térségben sok napsütés várható, kemés gomoly felhő valószínű, és csapadékra sem kell számítani. Több felé viszont élénk lesz az északnyugati szél. Pénteken napközben 28 fok lehet a térségben. Szombaton folytatódik a napos, időnként gomoly felhős idő, esetenként nagyon rövid esők, záporok alakulhatnak csak ki, az északnyugati szél viszont még élénk marad, szombaton már 30 fok lehet a legmelegebb órákban. Vasárnap is jobbára napos idő valószínű, még ekkor is erős széllel kell számolni, még mindig kora reggel megmaradnak a kellemes 15 fokok, napközben pedig 30 fok fölött lehet már a maximum. Ezen a napon született Csala Zsuzsa, Brian Dennehy, a Rambo és az Óvakodja törpétől sztárja, ekkor született Fanándor vitorlázó, de Kovács Nóra színésznő, ahogy Tom Hanks is. Most van a születésnapja Harmat Imre színésznek, és Kerékjártó Tamás úszónak, valamint Iváncsik Mihály kézilabdázónak is. A Red Hot Chili Peppers dalát hallgatjuk ezúttal, az Other Side szól a legjobb zenék között.

felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díjak, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: 102.4 Best FM, a legjobb zenék Tiszafüreden, a Morotva kerékpáros pihenő parkban, Tiszató Fest. Ma este fellép Arina, Hen, Essen, Burai, Nótárméri, Brédabia, Regán Lili és többek között Pulmax is. Holnap majd Chris Rudy, a Groofhouse, Dr. Béres, Cosmix, Pete Junior, illetve Nyuik, szombaton pedig a TNT, Bialex és a Schlepfeier Christian és Tony Montana is többek között. DJ és Street Food Festival Turkevin a termális élményfürdőben holnap este 9-től Szecseivel, Nyuikkal és többek között Hanvai PG-vel. Gyöngyhajú lány, Omega Musical, Sánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központnál holnap este 8:30-tól. A Mesztelen Igazság Talos Rita rendezésében Jász Berényben a szabadtéri színpadon látható majd július 11-én, szombaton este 8:30-tól. Éjszakai piac Kenderesen a rendezvény téren, ezen a héten szombaton 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral és Kuruc Dániellel. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren, szombaton 17 órától Görög Táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. Que Pasa koncert Szolnokon a Múzsák terén most szombaton 8:30-től. Ceglétfürdőn Tópart Session július 18-án szombaton este a La Movida Cuba zenekarral. Péntekenkénték koncert a Múzsák terén jövő szombaton este 9-től. A Vad Fruttik klubkoncertje Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban látható jövő szombaton este. Besenyszögi Városnap a Fecskejuki sportpályán jövő héten pénteken este MC Haver és Teknővel, jövő héten szombaton délután 1-től bemutatókkal, este 8-tól Chris Rudy fellépésével, 21:30-tól pedig Kowalski meg a Vega koncerttel. Mi vagyunk a 102.4 Best FM, mi játsszuk a legjobb zenéket, Nelly Furtado dalát is. Szól a Turn of the Light.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Indul a nagy Coop márka termékmaraton. Több mint 800 Coop termék vár, legalább 20% kedvezménnyel az idén 80 éves Coop Szolnok ZRT üzleteiben. Érdemes most betérni, hiszen a mindennapok kedvencei is az akció részei. Keresd kedvenc Coop termékeidet június 11-e és július 15-e között. Friss, hazai, Coop.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.

102.4 Best FM a legjobb zenék, no meg most közlekedési infók. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton kell útszűkületre figyelni. Kömlőn útépítés miatt kell jobban figyelni, de útszűkület van Kömlő és Besenyőtelek között is. Pély és Tarna Szent Miklós között is még korlátozások mellett lehet autózni. Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton végeznek útépítést. Nagykörösön a Szolnoki úton kell jobban figyelni. Útépítést végeznek Albert Tirsán a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre számítani. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is körültekintőbben kell közlekedni. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton van korlátozás, Tápiószelén a Pesti úton kell korlátozásokra készülni. Tápióbicske több pontján is korlátozásokra, útszűkületre kell számítani. Közműépítési munkálat miatt van útszűkület, esetenként félpályás lezárás, körös tetétlen belterületén. Útépítéssel kapcsolatos korlátozások vannak Jász-Alsó-Szentgyörgyön, a Jászladányra vezető úton. A 32-17-esen Kunhegyesnél a Tomoly Monostorra felé vezető úton útépítés miatt van korlátozás. Nádudvar és Hajdúszoboszló között félpályás lezárás mellett lehet közlekedni több szakaszon is. Útépítése és félpályás lezárása kell készülni Csataszög felé a 32-24-esen. Mára ennyi, meg egy bambi, holnap viszont újra jövök, Fodor Attila vagyok, Best FM-es csütörtököt, tolom a bicajt és passzolom a mikrofont a Beebelsnek, meg 6-kor jön majd a Night Shift csapata is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre nem kötelező az EB utaló, újabb invazív bogár jelent meg itthon, kigyulladt egy görög vadász Gépzákintoszon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egy évvel elhalasztja a kormány az EB utalók kötelező használatát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, az egészségügyi intézményeknek így 2027. augusztusáig kell átállniuk a rendszerre. Erre azért van szükség, mert sok helyen még mindig papíralapon működik a betegirányítás, az elektronikus rendszer használatához pedig további informatikai fejlesztések kellenek. Az EB utalót eredetileg már kötelezően alkalmazni kellett volna. Újraindítják a korábban leállított balatoni vasútfejlesztést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint megkezdődött a Szabadbattyán és Lepsény közötti szakasz korszerűsítésének tervezése. A fejlesztés részeként második vágány épülhet, akadálymentesítenek két megállóhelyet, és kiépítik a 160 km/órás közlekedéshez szükséges biztosító berendezést. A beruházástól megbízhatóbb menetrendet és több Balaton felé közlekedő vonatot várnak, később pedig az északi part felé is gyorsabb lehet a vasúti közlekedés. Idehaza is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két fejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőris pusztulást is okozhat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, növényegészségügyi osztályvezető.
2: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
1: Kigyulladt egy görög F-16-os vadászgép kényszerleszállás közben Zakintoszon. A beszámolók szerint a pilóta műszaki hiba miatt próbálta letenni a gépet, majd még időben katapultált, így nem sérült meg. A lángoló repülőt végül a tűzoltók oltották el. A baleset miatt idéglenesen lezárták a sziget repterét, több járatot is átirányítottak. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hogyha csütörtök, akkor dance-es csütörtök, vagyis a legnagyobb dance himnuszok pörögnek 120 percen keresztül a Night Shift legelején. 6-től 7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszok mögött.
3: Best FM, a legjobb zenék.

és aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljaikra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdeke, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infókukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

Ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetők az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Dance még egy órán keresztül, csak innentől fogva már DJ Miller vezényletével. Messze azért nem megyek, maradok én is a mikrofonnál, de a lemezjátszókat most már Imi veszi birtokban. 7 és 8 óra között nagyon-nagyon rövid szünetet tartunk, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nincs fennakadás az új vámszabályok miatt, több a mezőgazdasági gép az utakon, majdnem összeomlott egy manhattani toronyház. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem okozott fennakadást az új vámszabályok bevezetése. Július 1-től a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek a változásra, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvi, a kommunikációs főosztályvezető.
2: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
1: Több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon az aratási szezonban. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság arra figyelmeztet, hogy ezek a járművek lassan haladnak, ezért könnyen torlódás alakulhat ki mögöttük. Előzni csak jól belátható útszakaszon, kellő körültekintéssel és nagy oldaltávolságot tartva szabad. A mezőgazdasági járművek minden olyan úton közlekedhetnek, ahol azt a kreszt nem tiltja. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace, a felületen olyan magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket jelenthetik be a lakosok, ahol azbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentésekhez fényképet és laboreredményt is csatolni kell, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissül a térkép. Ezen a hatóságok által már dokumentált, illetve mentesített területeket is jelölik. A Greenpeace szerint a kezdeményezés segíti a tájékozódást és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozásra. Majdnem összeomlott egy 37 emeletes épület New York belvárosában. Az egykori Pfizer székház felújítása közben meghajlottak a tartógerendák, ezért kiürítették az épületet és a környező háztömböket is. A mérnökök ideiglenes alátámasztással stabilizálták a szerkezetet, így a lezárt utcák és épületek egy részét már újra megnyithatták. A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozta a szerkezeti hibát. Holnap többnyire a napsütésé lesz a főszerep, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor vagy zivatar kipattanhat, máshol viszont nem nagyon kell esőre számítanunk. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szombaton marad a napos nyári idő,

0: Clapton ablakában tetszett a gitárra. Igen, és hát, hát szegény megboldogult Michael Hutchins is, ugye az Inexis énekes. Hát ugye innen jutott eszembe, ugye ő is még benne van. Hát ugye
1: már összeraktam mindentől kezdve.
0: Én nem jó, persze, azért. Na azért a pop bulvárral azért te is képe vagy a 90-es években. Szóval azt mondják egyébként, hogy nagyon jó. Úgyhogy érdemes.
1: Egy újabb házi feladat, már úgy érzem, hogy fel is lett adva, nem White Boy?
0: Legyél kedves.
1: Azért egy 60 perc dance-eset mixelhetnék.
0: Persze, azt a jövő nekik kérdezem. Na, még egy órán keresztül, ahogy Imi is mondta, dance egészen 8-ig itt a Best-en.

0: És hát az új Kylie Minogue, vagy hát most már annyira nem úgy, mert aztán májusban került fel a Netflixre, hát az új Madonna album megvan-e?
1: Hallottam, és már meg is rendelt, mármint azt hallottam, hogy megjelent, és hát megrendeltem.
0: Nem hallottam vele? Nem. Hogyan sikerült?
1: Nem. Tehát én ezt most úgy gondoltam, hogy megjön a lemez, mert ugye Bakelit lemezen is megjelent, vagy megfog, mert ugye ez a rendelésnél nem derült ki, hogy már kézzel fogható, hogy te szoktad mondani. Vagy pedig ezt így megrendeltem, és akkor majd egyszer csak megjön. Minden esetre megrendeltem, és én majd gondoltam, hogy otthon szépen nyugodt körülmények között felrakom a drága kis tűmet, és akkor úgy meghallgatom. Ez a terv.
0: Utóbbi napokban, vagy utolsó napokban derült ki, hogy ilyen Martin Garrix, meg ilyen nagyágyukat azért beelszippantott erre.
1: Igen, sokáig ez erről ment állítólag a közbeszéd, így a pop szakmán belül, hogy vajon kiket húzott be erre az albumra, hogy kikkel fitelget ő.
0: Hát azt tudom,
1: mert
0: hogy
1: ez azért elég kérdéses volt.
0: Azt tudom, hogy terve volt a Britney, aztán ráadásul Madonna mondta maga, hogy ő szeretne még egy ugye duettet.
1: Igen, ez már nem az első.
0: A Me Against the Music után.
1: Igen.
0: Csak hát aztán ugye, hát, hogy a Britney ugye volt egy kis ittas vezetés, elvonó. Igen. Ez az nem nagyon jött az össze.
1: A popsztárok rögös útját járta.
0: Igen, ez a pop szakma, úgyhogy lett helyette ugye Sabrina, vagy nem helyette, de azért lett Sabrina Carpenter, lett ugye Martin Garrix. Kíváncsi vagyok. Meg amire még inkább kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban, hogy...
1: Lesz a turné, fogadjuk.
0: Pontosan.
1: Annyira ismerem a White Boys.
0: Pontosan, és hát a Cherről jutott eszembe, igen, hogy azért ugye 63 a Madonna, vagy talán 64 valahogy, tehát hogy még azért látjuk, hogy ezt azért meg tudják ugrani. Persze. A 60 fölött.
1: Hát a Tina Turner jóval idősebben is meg tudta ezt ugrani, úgyhogy
0: pontosan. Pontosan.
1: Mi szurkolunk.
0: És itt van egy picike, vagyis mondjuk csak ellenérzésem, hogy akik látták a Celebration turnét ugye tavaly előtt, a 40 éves karrierének az összefoglaló turnét.
1: Én a te szemeddel láttam.
0: Az, hogy én sem láttam, de hogy azt mondták, hogy nagyon jó volt. Tehát egy picikét féltek attól, hogy amit ott az Instán művel a Madonna, hogy azt majd fölviszi a színpadra, és kellemetlen lesz.
1: Igen.
0: Nem volt kellemetlen, tehát nagyon jó volt.
1: Nem volt eséskelés, sem.
0: Ez még csak egy esés, azt hiszem, hogy egyébként
1: egy
0: pont
1: volt. Pont, jó, hát ez belefér.
0: Nem próbált 60 pluszosan úgy csinálni, mint hogyha mindig 30 éves lenne. De most amióta megint, amit művel az Instagramon, az meg most megint kellemetlen, szóval, hogy most érzedem, és akkor mi lesz akkor, hogy most neki fut-e ő még egyszer, vagy nem.
1: Mi szurkolunk, White Boy, nem? Legyünk tényleg ez ügyben is.
0: Én abszolút.
1: Pozitív irányban.
0: Igen, és hogyha... Ha lesz Madonna világkörüli turné, akkor az klasszik az a turné, amit mindenkinek el kell menni, meg kell nézni, mert ki tudja, hogy lesz-e még egy.
1: Már aki befér a stadionba, ugyebár.
0: Ugye, meg akinek van jegye, és igen. Aztán el is
1: meg
0: menni
1: rá.
0: Nem én szoktam.

0: lemezjátszóknál. DJ Miller.
1: Pörgesd a dátumokat, Timikém, miatt még elfelejtjük, mert
2: ez
1: aztán
2: egy teljesen speciális hét, Sándor.
1: Na, mutasd!
2: De komolyan.
1: Mutasd, mondjad!
2: Egyébként akár is, de akár, de innen már megyek is a város szívébe, a Borbárba. Jó, hát azért általában pénteken szoktam lenni, ugye a csütörtök az nálam nagyon ritka, aztán pénteken egy magárendezvényen leszek, szombaton pedig irány Zalaegerszeg, de nem a megszokott kis rezidenciám, hanem délutántól játszom egy ilyen strandbulin, aminek elsődleges célja egyébként a pancsoláson kívül az, hogy ételeket kóstolhatnak ott a kedves vendégek, meg italokat, tehát ez egy ilyen gasztronómiai élmény elsősorban, ami alá...
1: Bocsánat, tólig az mit jelent
2: időben? Délután 2-től egészen hajnal 2-ig, és ezt 4 lemezlovas nyomja le. Ezt én délután leszek egyébként a Mánáti Petivel, és utána még Szejper Zsolt és a Kül Tomi is, úgyhogy érted ebből az ívet?
1: Abszolút, hát mindannyiunkat csokoltatom így a messzi távolból is.
2: Úgyhogy és mindeközben medencézés, evés, ivás, ahogy a május 1-i videóban elmondják tanult kollégáink, ugye?
1: Jók a programok, ez a lényeg, a többit hagyjuk.
2: Ennyi!

0: legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Azért egy fél mondatban emlékezzünk meg Imréről, az orákulumról.
2: Na,
1: hát ugye? Mert hogy most jutott eszembe, hogy mész innen ugye a Borbárba, és én is ugye múltkor aztán úgy alakult, hogy az EFI helyett voltam szombaton.
2: Szerencsére ráértél.
1: És hát nincs tévé. Hát nem lehetett nézni a meccset közben. Jó, nyilván tudom az okát, meg persze.
2: Igen.
1: De hogy hát akkor te hogy fogod a mai meccset akkor nézni? Mert hát ugye, aki még emlékszik rá, de hát akkor frissítsük fel. Te gyakorlatilag megjósoltad, hogy Franciaország, Spanyolország és az angol csapat, ők ott lesznek a legjobb 80, és hát ott vannak.
2: Igen, tehát őket tartom egyébként továbbra is a legesélyesebbeknek, és hogy közülük melyik nyerne, ez már szerintem kiszámíthatatlan. Tehát ott tényleg ilyen másodperc tört részén múlik a dolog, egy-egy villanás, egy-egy hiba is abból történő ellentámadás. Szóval, de ezt gondolom, aki nézi, ezt folyamatosan látja, hogy itt tényleg ezek már annyira erős csapatok. Hát nézd meg az afrikai csapatokat, mit művelnek. Iszonyatosan teherbíróak, nagyon tudnak futni, és jó bajnokságokban játszanak, tehát technikásak is.
1: Na, szóval... tessék, de akkor a szombat. Ott egy jó norvégi Anglia lesz, azért ott nehéz. Vagy Anglia, egyértelműen neked?
2: Nem.
1: Ugye, most már azért...
2: És ráadásul szerintem nagyon hasonlót játszanak, ugyanúgy, ami problematikus volt a spanyol-portugálban is. Hogy annyira hasonló a két csapat szerintem.
1: Hogy nem értek
2: egymással. Azért nagyon hasonló az egész futballjuk, úgyhogy szerintem futballjuk, tessék, megint így mondom. Még legyen miből belekötni, vagy hogy semmi nem kapaszkodtál rá a futballra? Tudod, hogy futball, meg futball, meg tudod, ez
1: ja, a szavaidat, jó, nem én csak a hozzáértésedet csodálom.
2: Szóval a spanyolok a kedvenceim, a franciákat tartom a legesélyesebbek továbbra is, és az angolok bármire képesek. És ezt mondtam akkor is, és ezt tartom is.
1: Ez így. Az angolok mondtanak, mint te.
2: Igen?
1: Hát ez bármilyen képes vagy.
2: Azt hittem, olyan fehér bőrűek, mint én, tudod, mert nem járnak a napra, hogy megígérek.
1: Figyelj, járjál napra, nem hosszú ez a nyár sem. Egy dolgot kérek szépen, hogy egy picike szünetet ma jövő csütörtökön is tartsál, ugyanígy 7 és 8 között a napozásban. Jó, várok ide vissza.
2: Azt hittem, hogy ezt mondod, hogy olyan jó képű vagyok, mint a Harry Kane, tudod.
1: De ezt már annyiszor megbeszéltük, Imre, most miért akarod, hogy most itt nagy nyilvánosságot.
2: Hagyjuk ezt, de mi zenéljünk.
1: Na, köszönjük szépen, jövő csütörtök, várok vissza.
2: Köszönöm, hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Garancia után sem maradunk segítség nélkül. Rekord hideget mértek hajnalban. Újra felbőgnek a traktorok hajtóbeszörményben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átláthatóbbá tenné az uniós források felhasználását a kormány egy új informatikai rendszer bevezetésével. A többi között ez is elhangzott a kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett átültetik a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait, így a gyártóknak a garancia lejárta után is biztosítaniuk kell a termékek javításának lehetőségét. A kabinet az Agrárkamara működésének átalakításáról is döntött, ebben az ügyben több mint 50 civil szervezettel egyeztettek. Emellett arról is beszámoltak, hogy a kormány csaknem 26 milliárd forintot biztosít a lakossági távhőárak fenntartására. Veszélyes és tilos felmászni a vasúti kocsik tetejére. A Betesda gyermekkórház arra kéri a szülőket, hogy beszéljenek erről a kamasz gyermekeikkel. A magas feszültség akkor is súlyos égési sérüléseket okozhat, ha valaki nem ér a vezetékhez. Tamás Nébesen úr, az intézmény főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, idén már 3 ilyen sérültet láttak el a kórházban.
2: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 2015 kiaszalt kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni égés plasztikai sebészeink a Betesda gyermekkórházban ezeket a fiatalokat.
1: Megdőlt a napi hajnali hidegrekord. A Hungaromet adatai szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszón mindössze 3,9 fokot mértek ma hajnalban. Ezzel egy 64 éves csúcs dőlt meg. Újra dübörögnek a traktorok hajdúböszörményben. Augusztus 7-e és 9-e között rendezik meg a hajdúsági expót, amelyhez idén is kapcsolódik a Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és a Kelet-Magyarországi Agrárfórum. A szakmai programokon az asszályról, az öntözésről és a mezőgazdasági helyzetről is szó lesz. A látványos versenyen pedig 5 európai országból érkező, több ezer lóerős traktorok mérik össze erejüket. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tudjuk jól, hogy mi történt legutóbb, amikor Janet Jackson és Justin Timberlake karnyújtásnyira voltak egymástól. Letépődött Janet Jackson fél melltartója, ami miatt elkezdték alkalmazni a csúsztatott élő közvetítést, és ami miatt állítólag megszületett a YouTube. A Señorita és a That's the Way Love Goes érkezik majd egymás után a következő órában itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best.

0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love goes.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ez a Night Shift Cowboy-jal.
2: Best FM. A legjobb zene.

Jazz FM a legjobb zenék, nagyon szeretett volna James Bond lenni. És szerintem, hogyha a producereknek van egy picike humorérzékük, akkor a következő Bond film főcímdalát odaadják neki. Jó, Robbie Williams a Millenniummal.

Best FM a legjobb zenék. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy karrierének eddigi csúcspontja volt az, hogy három éjszaka egymás után megtöltötte a 80 ezer fő befogadására képes legnagyobb párizsi stadiont, a Stade de France-t. David Guetta még június közepén. Világsztárok tűntek föl mellette a színpadon. Jennifer Lopez, Bebe Rexha, a Black Eyed Peas, Akon, és minden mellett David Guetta nem felejtett el, hogy honnan jött. Pontosabban, hogy honnan indult, mert nem csak a legnagyobb világslágereit pörgette, de a legelső kislemezét is, a Justin The More Love-ot is. Ez jön most itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Sting 1993-as Shape of My Heart című dalára 10 évvel később valamiért nagyon rákattantak az angolok, mert hogy ugyanabban az évben a Sugar Babes és Craig David is feldolgozta ezt a dal, de amíg a Sugar Babes csak tényleg simán egy feldolgozást csinált, addig Craig David magát Stinget is meg tudta nyerni maga mellé, és így született meg a Shape of My Heartból a Rise and Fall.

Best FM, a legjobb zenék tavaly 2025-ben, gondolom annak örömére, hogy túl voltunk az évszázad első negyedén, elég sok összesítést csinált a Billboard magazin. A minden idők legjobb kezdetű válogatásaiból kettőn is szerepel a most érkező dal. Minden idők 50 legjobb house dala között a 17. helyen, minden idők 100 legjobb dance felvétele között pedig a 90. helyen végzett. Ultra Nothing, a Free

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Egyelőre nem kötelező az EB utaló, újabb invazív bogár jelent meg itthon, kigyulladt egy görög vadászgép Zakynthoszon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egy évvel elhalasztja a kormány az EB utalók kötelező használatát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, az egészségügyi intézményeknek így 2027. augusztusáig kell átállniuk a rendszerre. Erre azért van szükség, mert sok helyen még mindig papír alapon működik a betegirányítás, az elektronikus rendszer használatához pedig további informatikai fejlesztések kellenek. Az EB utalót eredetileg már kötelezően alkalmazni kellett volna. Tüntetést hirdetett a Fidesz a Sándor palotához, a demonstrálók az alaptörvény tervezett módosítása ellen tiltakoztak. Több felszólaló is bírálta a tervezetet, amely egyebek között megszüntetné a köztársasági elnök megbízatását, korlátozná az országgyűlési képviselők ciklusainak számát és módosítaná több alkotmányos intézmény szabályait. Áder János volt köztársasági elnök is felszólalt. Beszédében úgy fogalmazott, szerinte a tervezet sérti a jogállamiságot. Az alaptörvény módosításáról várhatóan jövő héten dönt az országgyűlés. Idehaza is megjelent a kőris rontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két fejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőris pusztulást is okozhat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, növényegészségügyi osztályvezető.
3: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
2: Kigyulladt egy görög F-16-os vadászgép kényszerleszállás közben Zakynthoszon. A beszámolók szerint a pilóta műszaki hiba miatt próbálta letenni a gépet, majd még időben katapultált, így nem sérült meg. A lángoló repülőt végül a tűzoltók oltották el. A baleset miatt idéglenesen lezárták a sziget repterét, több járatot is átirányítottak. Holnap többnyire a napsütésé lesz a főszerep, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor vagy zivatar kipattanhat, máshol viszont nem nagyon kell esőre számítanunk. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szombaton marad a napos nyári idő, de estétől már több felé meghízhatnak a felhők, és nő a záporok zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb idő jön több felhővel, de azért több órára így is kisüt a nap.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: A Super Bowl Halftime Showhoz hasonlatos félidei minikoncertet terveznek az idei futballvilágbajnokság döntőire, amelyben fellép majd többek között a BTS, Madonna és Shakira is. A két hölgy nálunk is érkezik a következő órában, Shakira a Lokát, Madonna pedig az American Pie-t hozza majd 9 és 10 között.
4: Ez a Night Shift a Best

nekem zenék 40 év, és most már múlt hét óta 16 album. Ennek ellenére Madonna karrierje alatt csak 5 olyan dal csinált, ami egy az egyben átdolgozás, ahol a szöveghez sem nyúlt hozzá, és a zenét is csak minimálisan formálta át a saját képére, a saját hangzására. Ebből az 5-ből jön most az egyik, az American Pie, The Best End.

Last FM a legjobb zenék. Volt lehetőség pár alkalommal élőben megnézni a Maroon 5-ot idén nyáron Európában. A mai pont az utolsó, most éppen Sevillában lépnek fel. Aztán utána irány Mexikó, Brazília, és október közepétől megint az Egyesült Államokban koncertezik majd a Maroon 5. Jön a She Will Be Loved!

Best FM, a legjobb zenék jön az outro lugár, ami szabad fordításban azt jelenti, hogy egy másik hely, de a dal eredeti a Stevie Wonder féle Another Star, ugye azt jelenti, hogy egy másik csillag, ami a csillagokat illeti, ma egészen felhőmentes az ég, szóval lehet csillagokat bámulni. Holnap már egy picit több lesz a felhő, cserében melegebb is lesz, olyannyira, hogy még az UVB sugárzás is kritikus szintre emelkedik. 29 fokos nappali maximumra számítsunk mindenhol pénteken, ami aztán szombaton még 3 fokkal emelkedik, akkor már 32 fok.

Best FM a legjobb zenék, ki tudja miért, de a most érkező dal eredeti 77-ben leginkább csak a skandináv térségben tarult. Aztán Lutris a McNeilnek köszönhetően 96-ban egész Európa és Új-Zéland dúdolt

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nincs fennakadás az új vámszabályok miatt. Interaktív aszbeszt térkép készült, majdnem összeomlott egy menhetteni toronyház. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem okozott fennakadást az új vámszabályok bevezetése. Július 1-től a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek a változásra, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvi, a kommunikációs főosztályvezető.
2: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
1: Több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon az aratási szezonban. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság arra figyelmeztet, hogy ezek a járművek lassan haladnak, ezért könnyen torlódás alakulhat ki mögöttük. Előzni csak jól belátható útszakaszon, kellő körültekintéssel és nagy oldaltávolságot tartva szabad. A mezőgazdasági járművek minden olyan úton közlekedhetnek, ahol azt a kreszt nem tiltja. Interaktív aszbeszt térképet indított a Greenpeace. A felületen olyan magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket jelenthetik be a lakosok, ahol aszbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentésekhez fényképet és laboreredményt is csatolni kell, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissül a térkép. Ezen a hatóságok által már dokumentált, illetve mentesített területeket is jelölik. A Greenpeace szerint a kezdeményezés segíti a tájékozódást és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozásra. Majdnem összeomlott egy 37 emeletes épület New York belvárosában. Az egykori Pfizer székház felújítása közben meghajlottak a tartógerendák, ezért kiürítették az épületet és a környező háztömböket is. A mérnökök ideiglenes alátámasztással stabilizálták a szerkezetet, így a lezárt utcák és épületek egy részét már újra megnyithatták. A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozta a szerkezeti hibát. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A futball világbajnokságon szombaton lesz legközelebb főszerepben Anglia, akkor majd Norvégiával játszanak a legjobb négy közé jutásért. Nálunk viszont angol óra lesz, már nem úgy, hanem úgy, hogy rengeteg brit érkezik 10 és 11 óra között. Jerry Halliwell, IMF, Jamiroquai, M-People.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Ma este 8-tól lépett életbe az a korlátozás, amely érinti az Olofalme sétány, a Verona Angyalai utcát, az Állatkerti körutat és a Kós Károly sétány. Rendezvény miatt lesznek ezek a korlátozások érvényben egészen 11.

0: a legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Rádió FM a legjobb zenék, mikor jön már az új album, mikor jön már az új album, mert hogy az új albumról egyébként már a tavalyi koncerten is rengeteg kitűnő dalt játszottak, szóval most már tényleg itt lenne az ideje, hogy az emberek otthon is tudják csuma hangerőn hallgatni az új Jamiroquai dalokat, és felkészülni rendesen a koncertre, hogy együtt lehessen énekelni azokat, és pont úgy, mint ezt a klasszikust, jön a Little L és a Jamiroquai a Best-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Az én drága Tomi barátom annyira szintévesztő, de tényleg, hogy amikor ki kellett volna kölcsönözni a vörös és feketét Stendhaltól, akkor a vörös és fehéret vette le a polcról a könyvtárban. A vörös és fehér az nálunk is lesz a mai utolsó órában. A vöröset majd a Simply Red képviseli a Something Got Me Started-el, a fehéret pedig Horváth Tamás a fehér hollóval.
1: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Tavalyi turnéjuk záró koncertjén a londoni Wembley-ben, hol máshol. Szóval ott jelentette be két dal között Mick Hucknell, a Simply Red énekese, hogy egy picike pihenőt követően 2027-ben újra útnak indulnak. Szóval aki a fantasztikus 40 éves évfordulót megünnepelni hivatott turnéról lemaradt, picikét kell már csak várni, és jövőre pótolhat. Something Got Me Started, jön a Simply Red.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fightboy-jal. Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

Itt FM a legjobb zenék. Többek között a Groove Armada, Léos Busvaka és Simon Pegg. Igen, a színész Simon Pegg lesz majd Fatboy Slim előzenekara, aki 4 nap egymás után fog majd bulit tartani a Brightoni tengerparton. Július 16, 17, 18 és 19. Így a négyen együtt biztos, hogy megint meg lesz a 250 000 ember, mint 2002-ben. Jön a Praise You, itt a Best Time.

Rastafam a legjobb zenék vége a csütörtöknek, vége a Night Shiftnek. Holnap pénteken Night Shift Extra, Hangya csatlakozik majd hozzám, úgyhogy funkival indítjuk a péntek estét és a hétvégét. Jön Vez, és az Alanéim pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk. Amen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen